0: vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot. 14 különböző távot rendezünk, ugye az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. Nagy örömmel mondom, hogy több mint 6000 iskolás nevezett az eseményre. Van egy fogyatékossággal élők futama, ahova 1500-an neveztek. Kerekesszékben ülők mindig azt mondják, hogy lefutom a maratont, vagy lefutom a távot, és a számunkra épfutók számára is teljesen természetes, hogy együtt futunk. Lehet, hogy ő székbe ül, de akkor is együtt futunk.
1: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. A ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vételkörzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy körülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vételkörzet kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókat látok vendégül estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Egy fotóművész szerintem nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, aki meg a kurátorként segítette az ő kiállítását, pláne főleg még kreatív igazgatóként. Milyen kulturális, vagy milyen hatással tud lenni másokra, hát ilyenekről is fogunk ma beszélgetni. Mindig örülök, amikor többen vagyunk itt a stúdióban. Két csoda hölgyet köszöntök nagy szeretettel, Gáldi Vinkó Andreát.
2: Hello.
1: Mint fotóművész és Várkonyi Enikőt.
3: Hello.
1: Szintén, akit most kurátori minőségben faggatok majd, mert mindig izgalmas, amikor egy kiállítás létrejön. Szerintem az alkotónak és magának a kurátornak is, de mennyi előkészület előzte meg a tiéteket?
2: Hát egyébként hosszú idő volt, amíg ez létrejött. Én az ECG-vel már többször dolgoztam együtt.
1: Ahol Enikő a kreatív igazgató.
3: Így van. Igen, mi nálunk az ACG-nél egyébként ez egy már régóta benne van a DNS-ben, az ACG DNS-ében az, hogy támogassuk a magyar kortárs művészeket, úgyhogy az Andival nem ez az első projektünk, volt már a 20 magazinunkban is, ami egy ilyen összefogó kiadvány az ACG-nek a 20. szülinapjára, amiben nagyon sok kortárs művész megjelenik, többek közt Andi is, úgyhogy nem véletlenül gondoltunk rá ebben a projektben is, úgyhogy ezért is jöttünk most újra.
1: Én örülök, hogy most itt van az alkotó is, mert amikor a kurátorok itt vannak, és hát főleg amikor kortársakról, vagy már nem kortárs művészekről beszélnek, akkor nehéz ugye az alkotót megszólaltatni, de hát így, hogy milyen volt a közös munka? Mert én már mindenfajtát, meg félét hallottam kurátor, meg alkotó között.
2: Egyébként ez most teljesen zökkenőmentes volt, és az...
1: Hallgattál Enikőre?
2: Hát igen, meg leginkább az, hogy az ő kreativitása, meg amit ő hozzáadott értéket, akár az egésznek a koncepciójában, akár az installálásban, akár ennek a kis füzetnek, amit most lapozgat.
1: Van egy nagyon szép füzet ennek a kiállításnak, itt van a kezemben, igen.
2: Ezért. Igen, az egy ilyen kis katalógusszerűsége a kiállításnak, azokban szerintem ami nagyon jó volt, az, hogy én is szabad kezet kaptam az alkotásban, és ők meg, vagy illetve az Enni meg szabad kezet kapott utána ennek az egésznek a feldolgozásában, és nem kérdeleztük meg egymás munkáját, és ez szerintem ritka, és nagyon flottul ment. Egyébként ugye a téma még nem...
1: Hát de most mondjuk, most, csend anatómiája, és meddig tudjuk megnézni?
3: Októberben három alkalommal is még meg tudjátok nézni. A Facebookon, hogyha a csend anatómiája kiállításra rákerestek, akkor ott vannak az időpontok. Igen, szuper. Mert ez egyébként egy rendhagyó helyszínen van, és azért is nem tudjuk azt mondani, hogy folyamatosan látogatható, mert ezt a Semmelweis Egyetemnek a patológiai intézetén tekinthettek meg ezt a kiállítást, és ezért oda ugye nyilván nem lehet folyamatosan
1: bármikor
3: bejárkálni, úgyhogy ez azért is egy különleges kiállítás, ami csak bizonyos időpontokban látogatható, de minden infót meg lehet találni.
1: Hát az egész különleges úgy, ahogy van. Ugye van egy szokás itt ebben a műsorban, hogyha egy alkotóhoz bármilyen fizikai kiadványt ideadja a kezembe, akkor valahol felnyitom, hogy hol nyílik ki, vagy az milyen üzenet. Hát ad új horizontok.
2: Igen, hát
1: ez is valami ilyesmi, nem?
2: Igen, maga a projekt az egyébként ugye a szeptember az a női daganatos betegségeknek a tudatosításának a hónapja, és egy kicsit ahhoz kötődően is készült ez az egész projekt. Engem az ACG reklámügynökség keresett meg, hogy a petefészekrákról próbáljunk meg valami olyan munkát csinálni, ami tudatosít is, kicsit így a köztudatba hozza, és másfelől meg bemutatja azokat az érintetteknek a történeteit, akik ebben benne vannak. És ez a csend anatómiája, ami végül is a kiállításnak a címe lett, az egy kicsit erről szeretne beszélni, erről szeretne szólni, hogy mi ez a betegség, hogyan fogadja egy páciens a diagnózist, mik a beteg utak, amiket utána tulajdonképpen kivétel nélkül mindenkinek követnie kell, és hogy a patológiai intézetben is fogadtak engem, és ott is tudtam körbe menni, és megmutatták, hogy egyáltalán hogyan történik ennek az egész betegségnek a feldolgozása, hogyan képzül egy mikroszkópikus kész kép, hogyan, hogyan lesz tulajdonképpen egy beérkezett mintából egy végeredmény, és abból egy lelet. És ezek azért olyan dolgok, amikbe egy hétköznapi ember nem sűrűn lát bele.
1: Ezek hát nehéz témák.
2: Iszonyatosan nehéz téma. És ahogy mondtam az elején, az ENIÉK-től nagyon nagy szabadságot kaptam arra, hogy ezt az egészet feldolgozzam. A Májva Virág Alapítványon keresztül, akik a betegeknek az útjait kísérik, ő rajtuk keresztül találkoztam személyesen érintettekkel is. A patológiai intézetben, ahogy mondtam, tulajdonképpen egy körbevezetésen két-három alkalommal végig tudtuk nézni az orvosoknak a munkáját, a patológusoknak a munkáját, és aztán utána még ami így ebből az egészből maradt, ilyen kis mondatok, azokat dolgoztam fel ebben az anyagban. És az a kép, amit most kinyitottál, az egyébként pont arról szól, hogy az egyik érintettnek az új horizontok az az, hogy tulajdonképpen a betegség által mennyire megváltozott az élethez való viszonya, és hogy ő nála például konkrétan az a történet, hogy a szerelmének köszönhetően elkezdett túrázni, és elkezdett ilyen magas hegyi túrákat
1: ahogy
2: csinálni.
1: Tulajdonképpen meséli is, mert vannak idézetek az érintettektől. Igen. Együtt szerkesztettétek a kiadványt is?
3: Ennyi? Igen, és ebbe az az érdekes, hogy ugye a fotók mellett nem csak egy teljesen basic képleírás van, hogy mit is látunk a fotón, hanem mindegyik fotóhoz társítottunk az Andi May interjúiból az érintettektől bizonyos sztorikat, amik szerintem így teszik igazán ütőssé és meghökkentővé ezt az egészet. És ugye a kiállítás, ami egyébként az EBV-nek a jóvoltából jött létre, ami egy nemzetközi ilyen biogyógyszergyártó cég, ők igazából azt szerették volna, hogy ezeket a száraz orvostechnikai tényeket, ezeket valahogy úgy próbáljuk meg átadni a szélesebb köztudatba, hogy valahogyan a művészet egy ilyen hidat tudjunk képezni, és tulajdonképpen ezért is születtek meg ezek a beteg sztorik, hogy egy kicsit úgy tudjuk ezeket átadni, hogy ez a nagyon súlyos téma, ez úgy jöjjön át az embereknek, hogy könnyen értelmezhető legyen, de közben érezzék ennek a súlyát, és azért is lett egyébként a csend anatómiája a címe ennek az egésznek, mert ez egy olyan betegség, amiben nagyon-nagyon sok nő hal meg évente, és mégis egy olyan csöndes betegség, mert nem lehet, illetve nagyon-nagyon nehéz szűrni, és az embereknek olyan teljesen hétköznapi tünetei jelentkeznek, amiből nem gondolnak arra, hogy ez valójában egy sokkal súlyosabb betegség lenne, haspuffadás és egyéb olyan dolgok, amikből nem az első dolog, hogy azonnal megy az ember az orvoshoz, és ez egy olyan figyelemfelhívás a részünkről, hogyha tünetek hosszan fönnállnak, akkor igenis az ember forduljon orvoshoz, és ne állapodjon meg magában azzal, hogy ez semmiség, mert lehet, hogy van mögötte valami olyan, és ez nem egy rémizgetés, hanem egyszerűen csak egy olyan tudatosság, amit a nőknek jobb, hogyha benne van a fejükben, hogy ezt a mindennapokban gondolják át, hogy mit éreznek.
1: Én nem véletlenül mondtam az elején, hogy formálni fogjátok ezzel a mindent, mert ugye a kulturális életre fogtam, de gyakorlatilag mindenre hatással van. Ez semmilyen módon szerintem egy percében, vagy egy részében nem egy átlagos kiállítás. De valószínűleg a mélysége miatt nem is azt kapja a kedves látogató, mint amit általában. Valahol még érzékenyítés is. Nem szeretem ezt a szót egyébként, de valahogy illik ide. Tehát, hogy felkészítés, érzékenyítés, prevenció is? Sőt.
2: Hát a prevenció ugye a petefészek rák esetében az egy erős szó.
1: De tudatossággal, odafigyeléssel, hátha.
2: Hát legalábbis pont, amit az Eni mondott, hogy egy tudatosítás arra, hogyha az ember így elkezd figyelni, tehát nőként szerintem nagyon fontos, hogy figyeljünk a jelekre, figyeljünk a testünk által kommunikált kis üzenetekre, és egyébként nagyon sokszor képesek vagyunk arra, hogy pont önmagunkat tegyük háttérbe, tehát mondjuk akár egy anyaként, akár egy rohanó alkotó, vagy dolgozó nőként az ember egy csomószor eljut oda, hogy magamra nincs idő. És közben meg pont ez lenne a legfontosabb, hogy azokra a kicsi jelekre, amiket a testünk kommunikál, azokra megpróbáljunk figyelni, és tulajdonképpen számomra például az érintettekkel való beszélgetéseknél pont ez volt a megdöbbentő, hogy olyan hölgyekkel találkoztam, olyan nőkkel készítettem interjút, akik egyébként tudatosak voltak, és figyeltek magukra, és jártak szűrésre, nőgyógyászati vizsgálatokra, és ennek ellenére ez a betegség fel tudja dugni a fejét, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól mondani.
1: Igen.
2: De hogy sajnos igen, tehát hogy igen, de hogy sajnos prevenció az nehéz, viszont az, hogy minél előbb diagnosztizálják, és minél előbb észrevegyen, és mielőtt mondjuk áttétet képez, vagy megnő akkorára, hogy már mondjuk nem azonnal orvosi műtéttel lehet megoldani, az nagyon fontos lenne, tehát hogy, hogy a minél előbb észrevenni, és orvoshoz eljutni,
1: hát a saját maguk érdekében.
2: Hát igen.
1: Azon a három alkalmon, ami októberben lesz, ott lesztek ti is?
2: Az egyiken fogok én is tárlatot vezetni. Egyébként a Patológiai Intézetnek a szakemberei is vezetnek, vagy vezettek már tárlatokat. Szóval szerintem szuper izgalmas mindenképpen eljutni, és én nekem, ahogy mondtad, minden munkámnál, egyébként minden személyes művészeti projektemnél iszonyatosan fontos az, hogy olyan témákkal foglalkozzak, amik valamilyen szinten tabuk, vagy, vagy nem, nincsenek kimondva, igen. És ennek is azért örültem nagyon, amikor megkerestek ezzel, hogy ezen dolgozzak, mert azt éreztem, hogy ez tipikusan egy olyan dolog, amiről én se tudok sokat, én se hallottam róla, és ha bárkinek tudok vele segíteni, ha csak egy ember elgondolkozik rajta, akkor már megérte ezzel foglalkozni.
1: Benne voltatok ebben a témában mind a ketten nyakig. Kinek volt, vagy kit viselt meg jobban érzelmileg?
2: Hát engem biztosan megviselt.
3: Engem is, de én hajlamos vagyok egyébként is különböző betegségekkel azonnal diagnosztizálni magam, amint meghallom, hogy létezik, úgyhogy igen, engem is megviselt, és biztos, hogy ezek után tudatosabban fogok hozzáállni, de azt elmondhatom, hogy az ügynökségben bárki, aki dolgozott ezen a projekten, az biztos, hogy sokkal tudatosabban működik a mindennapokban, illetve egyébként volt egy tök jó kerekasztal beszélgetés is az Andiékkal, Máté Szabolcsal, és a Májva Virág alapítványos hölgyekkel, úgyhogy ott is a megnyitón, és ott is egyébként szerintem bárki, aki ott volt, az úgy jött ki onnan néma csöndbe a teremből, hogy egy kicsit megfogott mindenkit ez a téma azért.
1: Elgondolkodnak utána.
3: Abszolút.
1: Talán a saját sorsukon, meg a miértjeiken is, meg hogy tényleg úgy élnek el, hogy azt kell. Na, hol nyílt ki megint?
2: Hát ez pont a védőháló, ez pont a Májva Virág Alapítvány.
1: Na, látom, nem beszéltük meg.
2: Igen, és ez egy az egyik képen egy Májva Virágnak a belseje látható, ami ugye elég szépen mutatja az ilyen női bensőségeket, meg a női nemi szervekhez való bármilyen virág, ugye az mindig az ilyen virágábrázolás, az mindig valahogy a nőiességnek és a női orgánumoknak az ilyen szimbolikus képe, és a másik oldalon meg a Cosette látható, aki a Semmelweis Egyetemnek a kemoterápiás osztályán éppen készíti elő a kemoterápiát, és őnek is ez a Májva Virág van tetoválva a kezére, ami több Májva Virágos hölgynek van, akik ott dolgoznak, és ők a betegutakat kísérik. Tehát ilyen szempontból mondjuk szerintem egy különleges betegség, hogy van egy ilyen védőháló, védőrendszer, aki segít nekik. Tehát, hogy ha valaki, szerintem ami nagyon fontos, hogyha valakit diagnosztizálnak egy ilyen betegséggel, akkor nyilván az elején a sok, az hatalmas. Az ember el se hiszi, hogy ez vele történik. Viszont ha ezt hajlandó utána tudatosan és megpróbálni minél inkább a jó utakat választani, akkor van rá lehetőség, hogy például a Májva Virágon keresztül egy olyan alapítvány álljon mögötte, aki segíti őt ebben, aki az előző betegeknek vagy érintetteknek a történetén keresztül, az előző betegutakon keresztül tudnak tanácsot adni, és tudnak vezetni téged ebben a betegségben, ami szerintem nagyon fontos, mert mert ezek azok a betegségek, amik ugyanúgy, mint ahogy a cím is utal rá, hogy csendben történik és csendben van, nagyon sok esetben szégyen kíséri, és egy csomó ember nem mer róla beszélni, és ettől még nehezebb.
1: Mennyi fotó készült?
3: Elég sok egyébként. Elég sok fotó készült. Nagyon sok fotónak van párja, úgymond, tehát úgy tudtuk kiállítani, hogy, hogy egymás mellett is
1: tehát, ahogy itt benne
3: vannak,
1: vannak
3: ahogy
1: a,
3: itt is látod, igen.
1: Van, igen.
3: És sokszor az Andi társított egy-egy természeti jelenséget ezekkel a kemény orvosi, akár hegekkel, vagy egyéb patológiai mintákkal együtt, szóval egy nagyon érdekes képpárok, igen, amit mutatsz is pont, az pedig egy portré kép, úgyhogy
1: hát
3: portré
1: is. Életigenlés.
3: Igen, igen. Egyébként nagyon, nagyon komoly, hogy ezt pont a kerekasztalon a Tóth Icó, aki a Májva Virág Alapítványnak az alapítója és elnöke, ő is mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy ugye egy ilyen helyzetben, amikor a betegutakat kísérik, mindenkihez máshogyan kell hozzáállni, mindenkinek másmilyen az a megélése, ahogyan ezt az egész betegséget kezeli, van, aki bezárkózik, van, aki szeret róla beszélni, van, aki inkább csak ezt így elbagatelizálja, van, aki meg rettenetesen beleszakad ebbe a dologba teljesen értető módon, és például ez is egy nagyon jó leképezése annak, hogy hogyan állnak hozzá emberek, és itt például ez a hölgy is, akit az előbb mutattál a portrén, hogy egy életigenléssel is lehet hozzáállni, hogy lehet azt mondani, hogy ez a lassú haldoklás tulajdonképpen azért jó, mert így az emberekkel mindent meg tudok beszélni még,
1: elrendezheti a
3: kávézni, szóval, hogy egy
2: meg
3: ilyen...
2: például ez a hölgyről a portré, amit mutattál, ő például elkezdett újra festeni, tehát ő egészen más szakterületen dolgozott, egészen más életet élt, és amikor diagnosztizálták, és utána elkezdett felépülni a betegségbe, nyilván visszaesésekkel, de egyre erősebben, akkor előszedte azokat a dolgokat, és ezt egyébként nagyon sok paciensnél láttam, hogy ad ez a fajta betegség egy olyan erőt az élethez, amiben az ember így hirtelen kicsit komolyabban veszi, hogy nem biztos, hogy az egész élet itt van arra, hogy mindent megcsináljak. Erről ugye ezt magunk is szoktunk gondolkodni, hogy mi a garancia rá, hogy nekem hány éven van, és hogy valahogy azt érzem, vagy én most azt tapasztaltam ezeknél az interjúknál, hogy akik így szembesülnek a halálnak a lehetőségével, azok hirtelen sokkal komolyabban elkezdik megvalósítani azokat a dolgokat, amiket addig halaszgattak.
1: Tehát nincs halogatás.
3: Hát egy tudatosabb jelenlét van onnantól kezdve, nem? Így az életben.
2: Igen, meg egy visszatérés a szenvedélyeidhez, visszatérés azokhoz a dolgokhoz, amiket így elengedtél, vagy amikre azt gondolt, hogy nincs időd. Hogy az idő az...
1: Na igen. Hát nem az a legfontosabb?
2: De.
1: Azt nem nagyon adja vissza senki.
2: Igen.
1: Az időt. Jó, van egy téma, amit én itt mindig kérdezgetek az alkotóktól is, vagy akár a kurátoroktól egy-egy kiállítás kapcsán, hogy az alkotónak van egy szándéka egy képpel. Ugye van valami üzenet jellege. És értem, hogy vannak itt speciális leírások, meg idézetek, akitől lehet, érintettektől, de mindig az az üzenet megy át. Amit ti, mit tapasztaltok ezeken a tárlatvezetéseken? Megértik egyből
3: az emberek, ami,
1: igen,
3: akik
1: a képen látható?
3: Én azt gondolom, hogy ennél a tárlatnál igen. Tehát mi is ugye törekedtünk arra, hogy az Andit megkérdezzük arról, hogy ő mit is szeretett volna megmutatni pontosan ezzel a képpel, vagy ezzel a sorozattal, ezzel a képpárral, és próbáltuk ezt úgy kitenni, illetve úgy leképezni a kis prospektusban is, hogy az mindenki számára érthető legyen, és egyébként szerintem a téma is olyan, ami könnyen átmegy, így a fotókon keresztül, a leírásokkal együtt, illetve szerintem úgy is vannak kihelyezve a képek, hogy ez egy könnyen érthető.
2: Igen, én nekem az a tapasztalatom, ez egy érdekes út, ami így tulajdonképpen alkotóművészként beköszöntött az életembe, hogy csináltam régebben egy sorozatot az anyaságról, aminek az volt a címe, magyarra fordítva, hogy bocsi, eltűntem, szültem, de most újra itt vagyok, és tulajdonképpen az anyaságnak az ilyen első pár évének a nehézségeit akartam bemutatni, ilyen vicces, ironikus, de ugyanakkor nagyon mély érzelmes vonalon. És valamiért azon túl, hogy nyilván egy csomó anyuka, apuka nagyon jól reagált a sorozatra, mert egy olyan oldalát mutattam be ennek a pár évnek, ami a káosz és az őrületből kevéssé marad meg, mert ugye mindig, ahogy nő a gyerek, egyre nagyobb kihívások vannak, de hogy ez az első időszak nagyon meghatározó, valamiért az orvosok is megtaláltak engem. Tehát elkezdtek orvosok visszajönni, hogy milyen jó, hogy csináltam ezt a sorozatot, mert amikor például bejön hozzájuk egy nő pár héttel a szülés előtt, akkor egy csomó olyan dolog van, amit nem tudnak elmondani neki, egy szülésznő, dúlák, ilyenek kerestek fel, hogy használhatják-e a sorozatomat, és azóta több olyan projektben vettem részt, mint például ez a petefészek rákos is, ahol valahol az orvostudománynak szüksége van egy másik fajta vizualitásra, hogy elkezdjünk beszélgetni témákról. És tulajdonképpen itt is ez történik, hogy én itt elég szorosan dolgoztam együtt patológussal, orvossal, betegkísérő szervezettel, és szükség van arra, hogy művészeten keresztül egy kicsit más kapukat nyissunk meg. És ilyen szempontból iszonyatosan egyértelmű és könnyen megközelíthetővé válik a beszélgetés erre. Még egy utolsó gondolat jutott eszembe, hogy nekem az elejétől kezdve, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mik a lehetőségek, én azt kértem, hogy három vonalat szeretnék behozni. Az egyik nyilván a tudományos vonal, tehát hogy mondjuk például a patológiai intézetbe bemenni, végignézni egy ilyen folyamatot, hogy lesz valamiből egy lelet. A másik oldalon a személyes találkozás az érintettekkel, és a harmadik meg az, hogy amikor valamivel én elkezdek foglalkozni, akkor nyilvánvalóan ez mindenhonnan visszaköszön. Tehát akkor meglátom az utcán egy fagyökerébe, vagy meglátom otthon egy, nem tudom, erezetbe, vagy egy repedésbe a falon. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a rákos sejtek burjánzása is, most már felismerem egy ilyen mikroszkópikus képen, ezeket én most már látom egy márványnak a textúráján, vagy bármin. És hogy én ezt a hármasságot akartam összehozni, mert szerintem pont ez az a hármasság, amivel lehet konkrétan beszélni valamiről, de ugyanakkor ki is lehet zökkenteni az embert abból, hogy ez túl orvostudományi, én ezt nem értem, vagy nem akarom látni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amitől már az ember elfordítja a fejét, és itt szerintem tök jól megmaradtunk.
1: Itt nem fogják elfordítani.
2: Remélem.
1: No, pont 2 perccel léptük tovább, vagy túl a műsoridőt, de fontos a téma, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
1: Hol van még egyszer, hol lehet érdeklődni a három tárlatvezetés?
3: A Facebookon a Csendanatómiája.
1: Milyen egyszer, csak a címekkel.
3: Event
2: és a Semmelweis Egyetem Patológiai Intézetén.
1: Oké. Gáldi Vinko Andreának és Várkonyi Enikőnek köszönöm.
2: Köszönjük
3: szépen.
1: És érje el a célját. Azt úgy kívánom legyen nektek a kiállítás. A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Azt gondolom, hogy Sáros László György nagyon is hatással tudott lenni erre a kulturális életre, akinek millió titulusa van. Én Magyarország érdemes művészekként szeretném most első körben bemutatni, és hát nem beszélve arról, hogy egyébként a hazai organikus építészet tényleg meghatározó alakjáról van szó, aki egyébként elismert fotóművész is, és még millió díjjal ismerték el az eddigi pályafutását, amihez szívből gratulálok. És köszönöm, hogy itt van.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagy megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk. És én nagyon óvatosan bánok mindig a dátumokkal, már csak azért is, mert elmondom persze, hogy november 15-ig látható a Műcsarnokban egy nagyon jó című, nekem nagyon tetszik, részletekből maga az egész címmel, Sáros László György épületei és fotói, de ne hagyják az utolsó pillanatra. Noho, milyen a lelke most, milyen a lelki állapota? Mert most tulajdonképpen ez 18-án megnyílt, ugye szeptember 18-án. Volt már tárlatvezetés is?
2: Igen, mert a Műcsarnokban általában a megnyitó utáni első hétvégén
1: mindig van.
2: Szokott a kurátori tárlatvezetés megtörténni. Szerdai Júlia a kiállítás kurátora, aki nagyon-nagyon érzékenyen vette ezt az egész anyagot, ami hát mondjam azt, hogy egy egyveleg. Tehát nem...
1: Azt akartam kérdezni, hogy mennyire best of ez?
2: Hát ki hogy látja, persze.
1: Hát hogy látja a főhős?
2: De én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy a Műcsarnoknak ez a box része,
1: igen,
2: ami az alaksorban van, méreteinél fogva hát eléggé behatároló. Következésképpen ilyenkor fáj az ember szíve, hogy
1: mi maradt ki,
2: hogy mi mindent kellett kihagyni, de minek utána én már korábban elhatároztam, hogy mi lesz a, és nem akarom lelőni a végét és a poént, de hogy a következő munkám az egy ehhez kapcsolódó komplet életműkötet.
1: Aha, de jó.
2: És hát ennek egy része értelemszerűen már összegyűjtve, de hát mint egy rendes, nagy munka az, az sok időt vesz igénybe.
1: Az nagy munka lesz.
2: Erre készülök.
1: És milyen jó, hogy előttünk jár. Néhány lépéssel.
2: Mert?
1: Hát mert most oda megyünk, megnézzük, és ez is valamilyen fajta eszencia,
2: igen,
1: amit kapunk a Műcsarnokban. Na de hát, ha majd az életmű könyv meg lesz. Azért nagy meló ezt összesíteni. Akivel ennyi minden történt az elmúlt
2: évben. És én úgy gondolom, hogy azok a könyvek, kötetek, ahol szolgai sorrendben egymás után következnek házak, tervek, leírások, rajzok, fotó, aztán újra, az lehet nagyon érdekes, izgalmas, de hát az élet nem ilyen.
1: Igen.
2: Az élet olyan, hogy közben történik ez is, meg az is, meg amaz is, és nem feltétlenül biztos, hogy magyarázható, konzekvens sorrendben jönnek ezek. Aztán ezek után az kérdés, hogy ki hogy tud ennek megfelelni.
1: Milyen volt együtt dolgozni a kurátorral?
2: Nagyszerű, mert...
1: Hát örülök, hogy ezt mondja, mert ide ugye sok alkotó meg kurátor is jár, és hol ezt hallom, hol azt. Pont emiatt, amit mondott az elején, hogy fáj az ember szíve, mit kell kihagyni. De ki mondta rám mindig a végső álment?
2: Ez változó.
1: Közösen?
2: Mert hát természetesen volt olyan, amit nagyon nem hagynék ki, vagy nem hagytam volna ki. Hát abban az esetben mondjuk, ha lehet ilyet mondani, én győztem.
1: Na oké, oké. Hányszor látta a kiállítást azóta? Mennyiszer volt a helyszínen?
2: Azóta? Egyszer.
1: Aha.
2: Tudnélik, hát azért ez kicsit olyan, hogy na akkor ez most megvan.
1: Tényleg?
2: Természetesen borzasztó fontos találkozni a látogatókkal, de most az utóbbi időben nem nagyon tehettem ezt meg. Most azért készülök már lassan menni. Nagyon érdekel és izgat a vendégkönyv.
1: Aha. Hát engem meg az izgat elsősorban, hogy, és ezt gyakran kérdezem itt az alkotóktól ebben a műsorban, hogy hát ugye alkotóként nyilván van egy szándéka egy alkotással, egy üzenet jellege. De hogy ez mennyire találkozik a látogatók, a nézők befogadásával. Tehát mindig ugyanazt az üzenetet kódolják, mint amit az alkotóként szánt?
2: Na, egyáltalán nem. És hát természetesen, ha már erről van szó, akkor a kritikát is bírni kell. És hát ez így van jó. Természetes, hogy...
1: Hozzátartozik.
2: Abszolút. Abszolút. Volt már olyan is, hogy valaki egy kiállításnyi idő alatt változtatta meg a véleményét.
1: Aha.
2: Pozitív irányba. Uh-huh.
1: Meggyőzték őt az alkotás.
2: Ami nagyon jó. Abszolút. Hát, hogy ne.
1: Arra volt, vagy lennék kíváncsi, hogy amikor, jó, egyszer volt ott eddig, de majd lesz többször is, de hogy tudnak-e még azok...
2: Bocsánat, ez a kiállítás megnyitás óta.
1: Után, igen, de tudtam, akkor már kettőször legalább volt ott, hogy a saját alkotásai tudnak-e újat mutatni önnek, az alkotónak?
2: Hát erre hadd mondjak egy történetet, mert a kiállítás van belül egy nagy rész, az úgynevezett Canyon New York könyvemről szól, ami nem egyéb, mint egy állítás, egy nagy fotóalbum egyébként. Az állítás az, hogy én azt mondom, hogy minden, ami New Yorkban felépült, az maradéktalanul megtalálható a canyonokban.
1: Tényleg?
2: És hát valójában a könyv, az album ezt igyekszik igazolni, bizonyítani.
1: Aha.
2: Három fejezetből áll, az első a mert barátaink révén úgy adódott, hogy eljuthattunk a canyonokba. Voltak éppen az első fejezet cím a Canyonvilág.
1: Uh-huh.
2: A második a találmány, és a harmadik az, mint a viccbéli Móriczkának, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe. Szóval a canyonvilág fantasztikumain túl, amikor én ezeket a képeket válogattam még, és nézegettem, akkor egyszer csak egy elképesztő találmány ütött be, nevezetesen az a

0: De tényleg, amikor ez a felismerés beütött, akkor én úgy láttam, hogy szinte percek alatt párba álltak ezek a képek. És ezért van ez a harmadik fejezet, amikor már nem kell szájba rágni, hogy te figyelj, ezt, meg ez nagyon egyforma.
1: Mert természetes.
0: Hanem szinte már a nézőre van bízva, hogy a korábban látott első fejezet, meg a másodikban látott működés, az hogyan megy tovább az előképek oda citálása nélkül.
1: Ó, izgalmas.
0: Igen.
1: Izgalmas az egész. Ugye mondta az elején, most még nem tudtam elvonatkoztatni ettől a mondattól, hogy vérzik a szíve, azért, ami kimarad, de sok marad ki?
0: Hát, elég vén vagyok, és elég,
1: és,
0: nagy
1: gazdag
0: és elég nagy az életmű.
1: Aha.
0: Az én megítélésem szerint sok.
1: De hogyan dönti el ilyenkor, és megint a kulisszatitkokra vagyok kíváncsi, a főhős, illetve a kurátor, hogy mi számít mérföldkőnek? Tehát mik a kritériumok ilyenkor?
0: Hát gyakorlatilag azért meg kell különböztetni annyiban, hogy na ez a pofa, ez építész, de közben fényképez, de közben ír is, meg rajzol is, és nem csak műszaki rajzot, hanem grafikai munkákat. A dologhoz az tartozik, hogy én egy vastagon képzőművész családból, környezetből jövök. Édesapám festőművész volt, bátyám grafikus művész, az apósom festőművész volt, sógornőm festőművész volt, feleségem építész. Én a kezdetek kezdetén, amikor foglalkozást kellett választanom, akkor azt mondtam, hogy ennyi képzőművész már untig elég egy családban, tehát nem kell nekem az, de akkor mi legyen? Hát mindaz, ami képességem van, azt azért tudjam valahol máshol. Ez a máshol, ez az építészet lett. És hát a vicc az, hogy tényleg eléggé gyerekkorom óta számítom, hogy fényképezek, egyáltalán kamerával a kezemben létezem. De hát az építészet, az pedig akárhogy is nézem, hát képtelen meglenni fotó nélkül.
1: Abszolút.
0: Már csak azért is, mert én azt mondom, hogy a legképzettebb, mondjuk építészet történész csekéke hányadát, töredékét látta a világ építészetéből valójában.
1: Igen.
0: Tehát amiről beszél, amiről tanít, amiről kritizál, megítél, vagy megszeretted, azt mind fotó alapján teszi.
1: Igen.
0: Tehát abban a pillanatban lehet azt mondani, hogy a fotográfusnak elképesztő felelőssége van.
1: Igen.
0: Mert ebből és ennek alapján tud valaki egyáltalán létezni.
1: De akkor is van egy nagyon speciális hivatása, aminek persze külön rétegei vannak, de mi ennek a hivatásnak a legszebb része? A legnagyobb áldása?
0: Én feladatnak érzem méghozzá azt, hogy az építésznek nem csak látni kell, hanem láttatni is.
1: Láttatni, igen.
0: És az óriási dolog. Na most ebben a láttatásban, ebben természetesen a fotónak alapvető szerepe van. Hát olyannyira, hogy mára a technika fejlettsége révén elértük azt, hogy fotorealisztikus képeket tudunk készíteni, olyan még csak tervben, fejünkben létező

0: épületekről, objektumokról, ami néha tényleg elképesztően hasonlatos. És ebben az esetben sokkal, de sokkal többet el lehet mondani egy házról, mint azt, ha csak rajzokban mutatjuk meg. Zárójel értelemszerű, hogy rajzokban születik meg a fejünkben a mű, aztán lesz felöltöztetve.
1: A fotózás megmaradt?
0: Persze.
1: Hol a gépe?
0: Hát mára, miután tényleg fantasztikus minőségű képeket tudnak telefonnal készíteni.
1: Uh-huh. Hát, akkor megmaradt a telefon?
0: Hát ez a zsebemben van, mindazonáltal.
1: Legpraktikusabb.
0: Természetesen azért, ha az ember fotózni indul, tehát nem csak úgy belebotlik valamibe, ha fotózni indul, akkor viszi a felszerelést.
1: De tényleg jó képeket lehet ma már ezekkel az okos telefonokkal készíteni?
0: Igen. Megjelentek, vagy megmaradtak olyan márkák, mint a Leica, és hát a képességeiket azt tényleg sikerrel vitték át a mindennapi használatba is. Ezzel együtt ugyanúgy elmondható, mint amikor még csak fényképezőgép létezett, hogy nem azon múlik. Nem, a pasi, aki fogja a gépet.
1: Igen.
0: És aki lát. Vagy aki igyekszik láttatni.
1: Igen, igen. Óriási. Ki találta ki a címét?
0: Hát én.
1: Na,
0: illetve hát a dolog olyan, hogy a könyveim közül, az elsők közül való a Zseb Belgium című kis fotóalbum. Ennek azért ez a neve, mert tényleg elfér egy zsebben. És azt hosszú éveken át volt lehetőségünk látogatóba járni Belgiumba. Egy évben egyszer biztos. És az a nagyon kedves barátnőnk, Mireille Verhoerst, tavaly előtt ő is elment, de hát ő nála laktunk. Nem tudom, mennyire ismerősek azok a belga tájképek, ami mondjuk a falu. Tehát tanyavilág valójában, de sokkal sűrűbb, mint a miénk. Sokkal a naprakészség meghatározó. És hát ezeken a tanyákon elképesztő élet folyik. Nekem ez, ahol mi nekünk lehetőségünk volt, ez annyira megtetszett, hogy értelemszerűen elkezdtem kattogtatni rá. Sok-sok-sok kép jött ebből össze, és akkor egyszer csak leesett, hogy vajon ezekből a részletekből összeáll-e az egész? És hát természetesen én azt állítom, hogy igen. A kérdés csak a mértéke és az aránya.
1: Igen.
0: Szóval, hogy mennyi a már elég, mennyi a túl sok, és mennyi a ami még kell.
1: Ezek fontos kérdések. Igen. És ott valószínűleg a hallgatókban is összeállhat. A hallgatókban, a látogatókban. Igen. A látogatókban. No, valószínűleg hazabeszéltem, ha már itt ülünk egy rádió stúdióban, de jó társaságban repül az idő, megvan ugye a mondás. Lejárt az időnk, de nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy várom vissza bármikor. November 15-én így látható a műcsarnokban Sáros László György, részletekből maga az egész, épületek és azok fotói. Szívből ajánlom tényleg, és ne hagyják az utolsó pillanatra, kedves hallgatóink, és amint halad, vagy bármerre alakul az életmű könyv, vagy akár még az ahhoz tartozó kiállítás is, én szeretettel várom vissza, és folytassuk ezt a beszélgetést. Sok csillogó szempárat kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Ott a kiállításom, akkor az öné is csillogni fog, nagy baj nem lesz. És figyeljék a kedves hallgatóink a műcsarnok weboldalán a tárlatvezetéseket is, mert gondolom lesznek kurátori tárlatvezetések is. No, köszönöm szépen még egyszer, és már a művésztől most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Galdi Vinko Andreának, Várkonyi Enikőnek és Sáros Lászlónak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendéggel, de nem lesznek beszédek, bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától, Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tao zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként Orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb elővárosi autóbuszokkal bővülhet a Volán busz járműparkja. Közzétették a mentők a kiérkezési időket. Tovább apad a Duna, de termelhet az atomerőmű. Molnár Róbert vagyok. Mintegy 160 új, alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán busz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volán busz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel, alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződések közben életben maradt, így a MÁV csoport részeként működő Volán busz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelően buszokat vásárolhat. Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Eszerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 percen belül megérkezett a mentő. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, különböző sürgősségi kategóriákban országszerte 85 000, Budapesten közel 16 000 alkalommal riasztották őket. Az esetszám augusztushoz képest országosan 11, Budapesten közel 6%-kal csökkent. 2025. szeptemberéhez viszonyítva ugyanakkor országosan 2,5, Budapesten pedig több mint 3%-kal volt magasabb. Budapesten az az időtartam, amelyen belül az esetek 75%-ában kiértek a mentők, 8 másodperccel 20 perc alá csökkent. Tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 cm-es vízállás várható. Folyónk vízgyűjtő területére a következő napokban sem érkezik jelentős csapadék, a hajózás korlátozásával is számolnak. Apadás van Paksnál is, de a megépített fenékküszöb miatt az atomerőmű működéséért nem kell aggódni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsony lehet, írja az Időkép. Pakson az előrejelzés szerint várható a mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. Feljelentést tett a hegyvidéki önkormányzat vandálok ellen, akik megrongálták a Városmajor közmosdóját. A Városmajor közmosdóját a múlt héten gyakorlatilag teljesen szétverték, írt a Facebook bejegyzésében Budapest 12. kerület hegyvidék önkormányzata. Hozzátették, mielőtt a vandálok tönkretették volna a biztonsági kamerákat is, tiszta felvételt tudtak készíteni az elkövetők arcáról. A rendőrségi feljelentés folyamatban van. Arra számítanak, hogy a feljelentésnek hamarosan eredménye is lesz a jó minőségű felvételeknek köszönhetően. Változik az egyes villamos közlekedése ma és holnap karbantartás miatt. Mindkét nap reggel 8 és este 6 óra között a villamos két szakaszon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget, illetve a Közvágóhíd és Kelenföld vasútállomás között. A Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, folytatódik a diákváros előkészítése, partner az állam és a főváros. Budapestre érkezik a jogállamiságot vizsgáló bizottság. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályán. Alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terror Elhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oszcsat Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága. Az úgynevezett LIBE bizottság küldöttsége október 26-a és 28-a között tartózkodik majd Budapesten. A bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. Az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztia Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen a krisztusi tanítással, és teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel között, mindig mondom, Pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a kulturális élet aktualitásait, és hát egy olyan úriember, jó művész ember szavazott ma is bizalmat nekem, és ennek a rádiónak, meg a hallgatóknak, aki nem először ül itt, nagyon remélem, hogy nem is utoljára. A Zene Akadémia rektoráról van szó, na meg hát egy olyan zongoraművészről, aki nagyon régóta tesz azért, hogy a kulturális életet igenis formálhassa. Farkas Gábort köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm meghívást.
1: Főleg így a Zene Világnapja közelében. Hát ki más lenne, akivel méltó lehetne beszélgetni erről, a muzsikáról, ami azért valljuk be, hogy mindig is kapaszkodó volt az embereknek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván azért ne legyünk naívak, tehát nem hiszem azt, hogy mondjuk esetleg egy zongora koncert után megváltozik a teljes világ, de hogyha mondjuk annak az 1000-2000 embernek, akinek éppen játszunk, annak egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni azt a pár óráját, amit esetleg ott töltenek a koncertteremben, akkor már egy pozitív élményben lehet nekünk is részünk, uh-huh. és hát természetesen nekik is. És ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont egy pár nappal ezelőtt láttam Schiff Andrással egy interjút, azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az élő koncertnek a varázsa az mennyire aktuális még esetleg a mai napokban, vagy a manapság.
1: Nem láttam az interjút, mit válaszolt?
2: Azt mondta, hogy ő igenis hisz az élő koncertnek a varázsában, mert hogy természetesen ez egy olyan dolog, amit ő is, mint művész, és én is ezt vallom, hogy a zene arra való, hogy megosszuk emberekkel. Uh-huh. És az élő koncertnek pont ez a varázsa, hogy az ember kimegy a színpadra egy nagyon szépen és gondosan elkészített programmal, és a zene szerintem arra való, hogy sok mindenkinek, illetve a hallgatóknak örömet okozzunk. És én szerintem azért is jó az, hogy élő koncertek még mind a mai napig ilyen nagy érdeklődésre tesznek szert, és hogyha csak a Zeneakadémiára is gondolok, hogy esténként milyen szépen megtelik a Zeneakadémia gyönyörűséges nagy terme, mert az úgy hirtelen ez egy közösségé formálódik egyrészt, másrészt pedig a Zeneakadémia nagy terme azért mégiscsak úgy gondolom, hogy ez egy szentély, és a zene szentélyében, egy csodálatos környezetben mondjuk egy nagyszerű szólóestet hallgatni, vagy akár egy nagyszerű zenekari estet, vagy akár kamarazenei estet hallgatni, az mindenféleképpen üdítő lehet, és a közönség szempontjából pedig azért is nagyon fontos, mert ebben a művészek szerintem számítanak a közönség aktív jelenlétére. Uh-huh. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy esetleg számítunk a bekiabálásokra, vagy a köhögésekre, hanem arra, hogy érezzük azt, hogy ott vannak, velünk vannak, és ezt a színpadról nagyon lehet érezni, hogyha a közönség velünk együtt lélegzik.
1: Ez egy kölcsönhatás, nem is akármilyen.
2: Hogyne, hát számtalan olyan koncert van, ami azért sikerül jobban, mert hogy érzem azt, hogy a közönség is abszolút velem van. És
1: más az energia.
2: Abszolút más az energia, és lehet azt nagyon is érezni, hogy együtt lélegzünk, és hogy akkor lehet egy kicsit időkkel játszani, lehet egy kicsit hatásokkal játszani. Inspirál engem is, vagyis inspirálja az előadót, olyan szempontból is, mert hogy az, amit esetleg az ember, mondjuk legyen az egy piano, vagy legyen az egy szép legátó, amit az ember nagyon szépen akar megszólaltatni a hangszeren, akkor csak azért, hogy jobban kényeztessem a közönséget, akkor megpróbálom még szebben eljátszani. Aha. Tehát ilyen szempontból nagyon sok örömteli pillanat alakulhat ki még az előadó számára is.
1: Hú, millió kérdésem van, de dobálod a labdákat. Nekem meg az a feladatom, hogy itt lecsapjam őket, mert olyan komoly hívó szavakat mond, az egyrészt szentély. Igen, erről a szakmaid beszél ebben a műsorban. Az alkotók mindig mondják, hogy nálatok a Zeneakadémia nagy termében fellépni, az egy rang.
2: Abszolút.
1: De szentélyként kezeli a közönség is?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok esetben látom a közönség arcát, és így, hogy most nagyon sok esetben ugye az esetek 100%-ában szinte a rektori páholyból tudom figyelni az eseményeket. látom a közönség reakcióját, és nagyon sok esetben az arcukat is, és amikor bejönnek, és látom, hogy ki szokott úgy szétnézni, és ki az, aki úgy közben nézegeti a freskókat, illetve azokat a felülvilágítókat, azokat a gyönyörű díszítéseket, az a hattyúkat, azokat a gyönyörűséges faragványokat, és az orgonát magát. Tehát azért szerintem elvarázsolja a közönséget a Zeneakadémia szépsége.
1: Ah, megértem.
2: És egyébként hát ez nyilván egy modern koncertteremben, mondjuk különösen Ázsiában, ahol csodálatos akusztikájú koncerttermeket építenek, amik valóban elképesztően modernek, azzal összehasonlítva mondjuk egy olyan historikus koncertterem, mint a Zeneakadémia nagy termedeit, említhetném például a Bécsi Muzikferenzált, ott is akárhányszor szerencsém van, mert minden nyáron visszajárhatok oda, és most idén nyáron is játszottam ott egy Mendelssohn zongora versenyt egy bécsi zenekarral és egy nagyszerű orosz karmesterrel, és ott is azt láttam a közönségem, meg hát én magam is azt tapasztalom magamon, hogy az ember azért úgy lép be, hogy hát itt ezen a pódiumon azért már nagyon sok nagy művész megfordult, igen. És ez nekem is egyfajta megtiszteltetés, hogy ott játszhatok.
1: Hát, ez szellett vagy darab a történelem.
2: Hát igen, meg hát nem beszélve arról, hogy azért mondjuk a Zeneakadémia is, de hát itt elsősorban talán itt a Muzikverein nagy termét említhetem, hogy ők azért teremtettek egy olyan fajta tradíciót azzal, hogy az újévi koncerteket mindig onnan közvetítik, de hát ebben most már a Zeneakadémia is élen jár, mert nekünk is van újévi koncertünk, és amit a rádiózenekarral szoktunk csinálni és megvalósítani, és azt is nagyon látom, hogy természetesen, mivel egy könnyedebb programot kell ilyenkor színpadra állítani, a közönség erre mindig nagyon vevő. Tehát azt gondolná az ember, hogy esetleg január 1-én a közönség nem fog eljönni egy koncertre, és lám, mégiscsak megtelik a Muzikvereinnek a nagy terme is, a Zeneakadémia nagy terme is, és még rengeteg olyan koncertterem, ahol koncerteket szerveznek, és zenével ünneplik az új évet.
1: Na milyen jó, ünnep, kapaszkodó, mindaz, ami csak a zene jelenthet. No hát, azt hiszem egy éve találkoztunk.
2: Pontosan.
1: Talán utoljára, ugye? Akkor neveztek ki frissen?
2: Szerintem akkor frissen, igen. Tehát szerintem akkor a május-június környékén.
1: Május inkább, igen, igazad van. És hogy telt ez az időszak?
2: Nagyon sok tanulással.
1: Nagyon megváltozott-e az életed?
2: Szinte gyökeresen, és is, meg nem is. Tehát nyilván egyébként az a fajta előadói gyakorlat, ami eddig is az életem része volt, hát az nem változott meg, mert hát azért így is aktívan koncertezem, sőt, hát ugyanúgy lemezeket veszek föl, és hát
1: szerencsére... Majd beszélünk erről is, igen. Természetesen.
2: És hát természetesen a koncert élet így, mint egy koncertzongorista azért az megmaradt. Ami a nehézség az, hogy természetesen van egy csodálatos intézmény, amit vezetni kell. Egy nagyon jó időbeosztással tudom megvalósítani azt, hogy mikor gyakorolok, és mikor vagyok az irodában, mikor igyekszem minden egyes energiámat arra fordítani, hogy a Zeneakadémia helyzetét jobbá tegyem.
1: De az rajtad múlik, bocsánat, hogy...
2: Nyilván nem teljes mértékben, mert azért a fenntartónak is egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen módon honorálja az intézményt, de amiben ugyancsak egy nagyon pozitív változást érzek, és bizakodó vagyok a jövő tekintetében, ilyen téren is. De nyilván a belső hangulatot viszont hát azért mégiscsak a vezetőségnek a szerepe az, hogy ezt megteremtse.
1: Jogos.
2: És a nagyon sok újdonságot találtunk ki, többek között nagyon sok olyan külföldi kapcsolatrendszer, amivel egyébként én magam, mint zongorista rendelkeztem, de hát ezt most ugye a Zeneakadémia szolgálatába állítom. Tehát mint például a Giuliarddal való kapcsolat, hogy az egyre jobban szorosabbra fűződik. Azok az ázsiai kapcsolatok, amik eddig az életem részei voltak, úgy, mint koncertzongorista, vagy úgy, mint professzor, mint tanár, azokat is igyekszem bevonzani a Zeneakadémia életébe. Most éppen tavaly kitaláltunk egy olyan koncertsorozatot, aminek azt a címet adtuk, hogy Tutti, tehát ugye mindenki. Mindenki együtt, gyakorlatilag talán így lehetne szépen lefordítani. aminek az a lényege, hogy, hogy volt egy kínai, van egy kínai egyetem, Pekingből, Peking legjobb, illetve Kína legjobb egyetem, a zenei egyetem, a zene akadémiája, ez a China Conservatory of Music, akinek a rektora egyébként történetesen egy karmester, ráadásul nagyon jó karmester, és az ott látogatásom idején kitaláltuk azt, hogy, hogy én pont akkor érkeztem Japánból, és Japánban a világkiállításra vittem egy, egy fél magyar, fél japán kamara zenekart, ami a Zeneakadémia zenek növendékeiből alakult. Aha. És akkor mondtam nekik, hogy hát, hogy ez egy kamara zenekari produkció volt Oszakában a világkiállításon, és hogy ebből miért nem csinálunk esetleg egy sokkal nagyobb dolgot, és hogy mi lenne akkor, hogyha ők eljönnének Pekingből egy fél koncert, fél szimfonikus zenekarral, és mi aztán utána itt a Zeneakadémia növendékeivel kiegészítenénk a szimfonikus zenekart, úgyhogy egy ilyen joint zenekar alakulna. Igen, és egy olyan koncertet adnánk, ami bemutatná a magyar híres darabokat, illetve hát itt természetesen inkább elsősorban Lisztről van szó, hát ha már a Liszt Akadémia, és akkor bemutatnák a közönségnek azt is, hogy, hogy milyen kínai művek vannak, és hogy milyen kínai szimfonikus zenekari művek vannak, amit egyébként nem biztos, hogy, hogy a magyar közönség esetleg hall.
1: Igen.
2: És gyakorlatilag ez a koncert meg is valósult márciusban, óriási sikere volt, volt koncertünk a Zeneakadémia mellett a Pécsi Kodály Központban is, a növendékeink is nagyon élvezték, és hát a kínai növendékek is nagyon élvezték. A Li Xinzhao, aki a kínai egyetemnek a rektora és egy fantasztikus karmester, ő dirigált, és hát így a két rektor volt a kvázi szólista, mármint olyan módon, hogy ugye ő dirigált az egész koncertet, és akkor én pedig Lisztádúr zongora versenyét játszottam a növendék zenekarra, és akkor ennek lesz egy olyan folytatása, hogy most november 15-én indulunk ki Kínába, akkor viszont a fél zenekart azt mi biztosítjuk, itt a magyarokat visszük ki, aha, tehát magyar növendékeket, és akkor ugyanúgy a China Conservatory of Music-nek a fél zenekarával egészülünk ki, és két nagyon neves koncertterembe fogom tudni őket elvinni, az egyik az a Tianjini Nagy Színház, a másik pedig a Beijing Concert Hall, az pedig a pekingi nagy hivatalos koncertterem, és annak a nagy termében adunk majd egy-egy koncertet.
1: Ahol te már, bocsánat, szabad ne feled, korábban megfordultál?
2: Én egy másik koncertteremben játszottam, én az NCPA Concert Hallban játszottam, ami, ami az újabb koncertterem, viszont egészen addig, amíg, olyan, mint a MÜPA, ami úgy néz ki egyébként kívülről, mint egy tojás. És annak a nagy monstrumnak a belsejében található egy operaház, egy koncertterem, és még meg annyi más nagy...
1: Hát egy csoda hely akkor.
2: Hát egy csoda hely, igen, és hát a pekingi koncertterem az pedig egy, egy hivatalosan erre a célra épült nagy koncertterem, de hát az egy picit régebbi, hát nem tudom, mondjuk az esetleg egy 10-20 évvel korábban épült, vagy lehet, hogy esetleg még több, most ennek nem
1: hát néztem. Hát akkor is pontosan. Nagy megtiszteltetés.
2: Én azt gondolom, hogy a mi növendékeinknek is ez egy nagyon jó tanulás lesz, hogy hogyan lehet azt menedzselni, hogy, hogy az ember felszáll a repülőre, leszáll Pekingben 8-9 óra a repülés után, majd aztán másnaptól kezdve kezdődik a zenekari próba, és hogy teljesen mindegy, hogy jetlag, nem jetlag, nekik teljesíteniük kell. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik a szakmánkhoz, amit nekik meg kell tanulniuk. Szólista esetében ugye akkor szólóban kell teljesíteni, ha viszont zenekari zenészről van szó, akkor viszont a zenekarban kell a lehető legmaximálisabban játszani, úgyhogy a koncerten ne vétsen hibát. Természetesen lesz ott egy-két próba, de közben a mi magyar tanáraink is, magyar professzoraink is mesterkurzusokat tartanak. És hát ezt a koncertsorozatot nyilván nem csak pekingiekkel, nem csak a kínaiakkal, hanem ezt más egyetemekkel is szeretnénk a jövőben megvalósítani, összekötni különböző európai egyetemeket a zene által. Tehát egyébként is a rektori pályázatomban benne volt az, hogy egy zenekari mesterképzést szeretnék elindítani, ez ennek az előfutára, mert hogy a, az akkreditáció gyakorlatilag az egy kicsit hosszadalmas folyamat, és hát ez gyakorlatilag egy előfutára ennek a dolognak.
1: Hát teszed a dolgodat, és van is tennivaló.
2: Igen, és ráadásul pont a mai nap folyamán látogatott meg bennünket a világhírű Torre del Lago-i Puccini Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője, ahol továbbra is, illetve ahol most már másodszor ültünk le, sőt igazából harmadszor, mert én is meglátogattam őket kint egy olasz koncertem során Torre del Lagóban, ahol szembesültem azzal, hogy ez milyen fantasztikus fesztivál, ahol tényleg a lehető legnagyobb énekesek, Jonas Kaufmanntól elkezdve a lehető legjobban futó nevek énekelnek egy gyönyörűséges helyen, többek között egyébként magyar világsztárjaink közül olyanok léptek föl, mint például Marton Éva. Mm. És azt kell, hogy mondjam, hogy ők is, mivel most megalapítanak egy új konzervatóriumot, aminek egyébként a rektora, illetve hát a vezetője Placido Domingo lesz, tehát hogy most itt is egy olyan fajta kollaboráció készül, ami viszont az énekeseinknek segítene a jövőben. Egy olyan kettős diploma megalapítása, illetve hogy létrehozása, amivel összehozzuk az olasz énekes hagyományokat, a magyar énekes hagyományokkal, világhírű karmesterekkel tudnának dolgozni, rettenetesen jó zenekarral, és különböző opera produkciókat tudnánk így színpadra állítani. Remélem, hogy ez nem csak terv marad, hanem, de most nagyon komolynak tűntek a mai nap során is, meg hát az eddigi megbeszélések alapján is azt gondolom, hogy ez egy komoly terv, és hát természetesen Európán kívül még hát Amerikával is nagyon sok teendő van. És
1: mi lesz még itt akkor?
2: Én nagyon remélem, mert most egyébként New Yorkba is fogok látogatni pont egy kanadai turné után. A kanadai turné során Ottawa, Montreal és Toronto lesz terítéken.
1: Ez ahol még idén?
2: Ez most októberben, október végén, ahol a koncertjeim mellett egyetemek rektoraival fogok találkozni, ahol ugyancsak együttműködésekről szeretnék majd beszélni. És
1: tényleg összekötöd a kellemes tanulmányt.
2: Én azért gondolom, hogy azokat a koncerteket, azokat a koncert meghívásokat, amik egyébként hozzám zongoraművészként érkeznek. Miért ne kereshetne meg egy zongoraművész, aki egyébként egyben rektor is egy ottani egyetemet, akik egyébként nagyszerű egyetemek.
1: Igen.
2: És ha...
1: És hát elhozod a nagyvilágot.
2: Ez a terve van gyakorlatilag, hogy elhozzam ide a nagyvilágot, és hogy Budapestből egy olyan zenei és kulturális és pedagógiai központot létrehozni, ami Liszthez méltó gyakorlatilag, mert Liszt is ezt csinálta, mert nyilván most itt félreértés ne essék, az én képességemet nem akarom Lisztéhez mérni, mert bőven alul maradnék. De én azt gondolom, hogy szemléletben...
1: Ott ülsz azon a helyen.
2: Igen, de hát azért mondjuk egy Liszt-i zseni volt. Szóval, de én azt gondolom, hogy szemléletben igenis nagyon sokat tanulhatunk tőle, és hát mivel ő egy igazi kozmopolita volt, és egész életét azzal töltötte, hogy a közönségének és a növendékeinek, egyébként több mint 400 növendéke volt élete során. És mégis aztán azt mondta, hogy ő nem Weimarban, nem Rómában, igen, hanem aztán Budapesten alapította meg a Zeneakadémiát Erkel segítségével.
1: És milyen jót tette?
2: Hát, milyen hálásak vagyunk mi neki.
0: Ez a Slágerkult.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát, és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetségelnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszer használati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Farkas Gábornak még inkább. Örülök, zongoraművész és a Zeneakadémia rektor, akivel nem véletlenül beszélgetünk ennyit a Zeneakadémiáról, de hát azért ott van neki a zongoraművészi pályafutás is, és Gábor, őszintén kérdezem, hogy hogy van ez ilyenkor? Tehát kulisszatitkokba avasd be, kérlek, hogy volt neked eddig is egy csoda pályát, amit nyilván nem adtál fel, amikor a rektori kinevezés megérkezett, de ez tényleg lehet párhuzamosan vinni, úgyhogy ne sérüljön senki, meg
2: én azt gondolom, hogy igen, tehát minden.
1: Ne legyenek rossz érzések senkiben.
2: Eddig most bevallom őszintén, az elmúlt egy év során én azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy esetleg másként kell beosztanom az időmet. A napi gyakorlásban nyilván az ember nem enged.
1: Még akkor de azt is, ott bent, vagy azt külön?
2: Azt inkább otthon. Aha, azt okay. Inkább otthon este. Vagy nyilván vannak olyan esetleg mondjuk egy-két olyan lopott idő, amikor az ember ennek esetleg úgy alakul éppen a napja, hogy valaki lemondja a találkozót, vagy éppen akkor van egy-két szabad luk, akkor nagyon szívesen átmegy az ember a tanásterembe, ahol ott van Jandó Jenő zongorája, és akkor egy-két órát lehet, hogy tudok ott is gyakorolni, bár egyébként nem nagyon jellemző, hogy erre sor tudnék keríteni. Ugyanakkor viszont az esti gyakorlás az számomra olyan, mint hogyha én azt úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy akkor mosom ki a lelkemet.
1: Megértem.
2: Igen. Szóval az a 3-4 óra gyakorlás még úgy éjfélig, az még belefér, és egész egyszer jobb úgy lefeküdni, hogy na igen, akkor ma is tettem valamit annak érdekében.
1: Tehát ez tényleg minden áldott nap?
2: Persze.
1: Még hétvégén is?
2: Hát hogyne, hát zongoristának szerintem, vagy művésznek nincs hétvége. Hát sőt, hétvégén jó,
1: hát
2: igazából
1: most, akkor... tudtam, hogy ez tényleg így van, hogy én azt hittem, hogy egy-két nap minden lehetne.
2: Hát lehet. Lisztnek volt egy olyan mondása, hogyha egy napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszem én. Két aha, napot okay. Nem gyakorolok, akkor azt észreveszik a barátaim. Ha három napot nem gyakorolok, azt már észreveszi a közönség. Szóval...
1: Jó, megértettem. Okay.
2: Ezért a mindennapi gyakorlás az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: És egyébként amióta te rektor vagy, ugyanúgy jönnek a meghívások zongoraművészként is? Tehát a pályád az egyáltalán nem állt le, és nem érzi ennek a...
2: Hál' Istennek, hogy lekopogjam, és itt most fán tudom lekopogni. Eddig hál' Istennek azt érzem, hogy eddig még ugyanúgy a meghívásaim azok érkeztek. Olyan módon egy kicsit most már azért én is, hát hogyha mondhatom ezt a szót, hogy válogatok, hogy nem mindenre mondok ám igent. Nem azért, mert hogy én most magasabban hordanám az orromat, hanem egész egyszerűen néha szelektálni kell, hogy belefér-e az időmbe, vagy esetleg túlságosan sok erőfeszítésbe kerülne az, hogy mondjuk egy teljesen más repertoárt megtanuljak, ami esetleg abban az esetben beleférne, hogyha én csak tanítok és zongorázom, és csak a koncertjeimre készülök. Azért ilyen módon van egy-két kompromisszum, amikor azt mondom, hogy bocsánat, de az sajnos most éppen nem fér bele, mert éppen akkor nekem nagyon sok más teendőm van, éppen akkor egy fontos szenátusi ülésünk van, éppen akkor nem tudom, vagy esetleg nagyobb koncertekre készülök, és akkor mondjuk esetleg azok a mondjuk így esetleg kisebb koncerttermek meghívásainak nem tudok mindig eleget tenni, de ilyenből nem volt hál' Istennek sok. Tehát igaz, hogy hát hogyha egyetlen egy hátrányát mondhatom a rektori létnek, az, hogy bár a szakma, tehát hogy mint zongoraművészi lét és mint rektorság, az most teljes mértékben leköti az életemet. Most egy kicsit a családot kevesebbet látom, tehát hogy abban az esetben egyébként érzek hátrányt.
1: De azért gondolom nem tettek szemrehányást ezért.
2: Nem, mert hát akkor, amikor ez az egész ez kiderült, akkor én a két fiammal leültem. Az egyik az éppen a napokban lett 12 éves, a másik az 9.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen nevükben is. De én azt
1: gondolom... megértették.
2: Megértették, aha. Tehát akkor leültem velük, és akkor elmondtam nekik, hogy most apa egy kicsit elfoglaltabb lesz az elkövetkezendő 5 évben. De hát szerencsére van egy nagyon támogató családom, meg egy nagyon támogató feleségem, aki megérti ezt a helyzetet, és
1: megoldjátok.
2: Megoldjuk.
1: No, hát köszönöm a tényleg a bizalmadat is, hogy itt vagy, ezt a sajtómenedzsered Kristóf Hanyi súgta, meg innen csókoltatjuk az éterből, hogy nem is mondasz minden felkérésre állítólag nemet az interjúkra, úgyhogy köszönöm, hogy itt ülsz. És én nagyon örültem annak, hogy láttam az új lemezről a felvételt is, de magát a hírnek is nagyon örültem, hogy akkor még erre is van idő.
2: Igen.
1: Ráadásul hát a Hungarotonnál jött ki, és még nem éltek a mikrofonok, kérdeztem, hogy hol vettétek föl ezt a lemezt, meg hogy szeretsz-e egyáltalán lemezfelvételt készíteni? Az mennyivel másabb?
2: Teljesen más, mint a koncert, mert ugye a koncerten fölkészülsz egy anyaggal, majd szoktuk mondani, egy lövésed van, és akkor az vagy elsül, vagy nem. Aha. De ugyanakkor viszont mégis a közönségnek a jelenléte az viszont nagyon tud inspirálni, ahogy ezt mondtam is az interjú elején. A stúdióban más körülmény van, ott egy olyan fajta koncerthelyzetet kell produkálni magadnak virtuálisan, mint hogyha koncerten lennél, és a lehető legjobbat próbálod kihozni magadból. El kell érni azt a szintet, hogy az ember egy olyan felspanolt állapotba kerüljön. De én azt gondolom, hogy a piros lámpa ebben az esetben

0: szeretem az, hogyha esetleg egy felvételt tényleg hangokból kell össze ollózni. Úgyhogy hát nyilván az ember ilyenkor igyekszik tisztességesen fölkészülni, és nagyon, nagyon a lehető legjobb módon eljátszani a darabot, és nagyon örülök, hogy az eddigi lemezfelvételeim során mindig sokkal hamarabb fejeztük be a lemezfelvételeket, mint ahogy egyébként a stúdió időpontom lett volna.
1: Mert ugye kiírnak egy időt, ugye, a kiadó.
0: Igen, ilyenkor kiírnak 3-4 napot, aha, és a mostani lemezt is kicsit több, mint 2 nap alatt sikerült fölvenni, pedig hát a mostani lemez az a, tehát ugye azt mondjuk el a közönségnek, hogy most éppen a Mozart összes zongora szonátájának a sorozatát csinálom, ami 5 CD-ből álló sorozat, amiből most jelent meg éppen a 3. CD, és most vettem lemezre a 4. CD-nek az anyagát egy 1,5-2 héttel ezelőtt, és nagyon örültem annak, hogy annak ellenére, hogy olyan fajsúlyos darabok található lesznek majd az új CD-n a 4., de nem akarom teljesen lelőni, de ha már elkezdtem, akkor befejezem a mondatot. Na,
1: kíváncsi vagy.
0: Hát ugye időrendi sorrendben haladok a felvételek, igen, tekintetében, illetve szonáták tekintetében, és most a soron következő szonáták azok a 333-as B-dur szonáta volt, a C-moll fantázia, igen, és a C-moll fantáziához tartozó szonáta. És nagyon örültem annak, hogy ilyen fajsúlyos darabokat is sikerült úgy fölvenni, ami bár még nem hallottam az editált változatot, de én azt gondolom, hogy jó érzésekkel tudtam elhagyni a stúdiót, és jó érzés volt az, hogy olyan csodálatos művekkel dolgozhattam megint nap mint nap, amit az ember, bár játszottam őket koncerten, de azért stúdió körülmények között
1: más az.
0: Persze.
1: Egy-két kulisszatitkot, Gábor, hogy megy ez? Kijössz a stúdióból, és akkor te nem viszed a demót magaddal, akár pendrive-on, vagy mit tudom én, milyen adathordozón, hogy a kocsiban hallgasd, amit aznap csináltál?
0: Hát az... Nem, azért nem, mert egyrészt ott én nem akarom magam már azzal terhelni, hogy esetleg az aznapi hibáimon törjön magam.
1: Jogos.
0: Másrészt pedig igyekszem tényleg koncertmódon játszani, tehát aha, hogy egyszer eljátszom a darabot egy egészben, és akkor mindig próbálok, hogyha esetleg nem vagyok elégedett, akkor eljátszom megint az egész tételt. Szóval, és hogyha esetleg kell valamit pótolni, amit hát nyilván az ember olyan módon tud, meg igyekszik gyakorolni, hogy ahogy Siff András szokta mondani, hogy egy 3. fület kell kifejleszteni ilyenkor.
1: Hogy kívülről,
0: hogyan hangzik ez az egész. Ez egy idő, amíg az ember megtanulja koncertteremben, és még nagyobb idő, amíg ezt megtanulja az ember, hogy hogyan működik a mikrofon. De ebben már az a tapasztalatom, amennyit összegyűjtöttem az idők során, nyilván az ember már ilyenkor eleve, hogyha lemezfelvételre készülök, akkor már eleve úgy is hallgatom magam gyakorlás közben, meg hát nyilván a kulisszatitkokhoz hozzátartozik az is, hogy ilyenkor le felvétel előtt én is magamnak otthon fölveszem, nekem is vannak különböző mikrofonjaim, visszahallgatom, jegyzetelek a kottába, hogy akkor az mi szólt jól és mi nem, de ugye az én otthoni Steinway-em az nem úgy fog viselkedni, világos, mint a koncertteremben lévő, illetve mint a stúdióban lévő gyönyörűséges Bösendorfer zongora, amit a Bösendorfer cégtől kaptam a Mozart felvételek elkészítéséhez.
1: Tehát kifejezetten erre dedikálva.
0: Bocsánat?
1: Kifejezetten erre a CD-sorozatra dedikálva kaptam?
0: Igen, és hál' Istennek sikerült itt is egy, és ez is egy olyan kapocs egyébként, ami a zongora művészi pályám és a rektori tevékenységemnek egyik kapcsa, hogy ezt én a Mozart felvételek elkészítésére kaptam a Bösendorfer cégtől, de sikerült összekötni azzal, hogy a Zeneakadémia éppen akkor volt 150 éves. És mivel hogy a Zeneakadémia, és hát Liszt maga is egy Bösendorfer művész volt,
1: igen,
0: ezért azt mondta a Bösendorfer cég nagyon nagy lelkűen, hogy akkor addig, amíg el nem készítem a felvételt, akkor ők nem viszik vissza Bécs új helyre, hanem hagyjuk itt a Zeneakadémia, és akkor a Zeneakadémia is hadd használja ezt különböző koncerteken. Nyilván igyekszünk minél többet használni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen fantasztikus Bösendorfer új Vienna koncert

0: modell van most a Zeneakadémia nagy termében, még körülbelül egy évig. Tehát utána aha, aztán nyilván vissza kell adnunk, vagy ha remélem, hogy ezt esetleg mondjuk a fenntartónk közül is hallgatja valaki, vagy esetleg, hogyha mondjuk kapnánk erre támogatást, akkor hogyha meg tudnánk vásárolni. Igen, igen.
1: Ja, kívánom, hogy meglegyen, és jussanak el ezek a gondolatok. A 3 CD egyébként az már kapható?
0: Igen, az már kapható, az most már a Spotify-on is, Apple Music-on is mindenhol hallgató. Igen, igen.
1: És a másik kettő? Az utolsó kettő,
0: igen, a negyediket azt most vettem föl. Uh-huh. Az utolsó, az ötödik lemez felvétele, az, hogyha jól emlékszem, az pedig jövő év elején valamikor fog megvalósulni.
1: De hogy ezek ki is jönnek, ahogy te elkészülsz vele? Tehát nem...
0: Hát utána egy pár hónap kell, amíg, uh-huh, amíg ugye a kiadó megcsinálja a borítót, uh-huh, megtervezi az egésznek a külsejét.
1: Nekem szimpatikus, hogy te a Hungarottonnál maradtál.
0: Én bevallom őszintén, én úgy vagyok ezzel, hogy én az első két lemezemet a londoni Warner Classics-nál vettem föl, lemezt csináltam én a New York-i Steinway Records-nál is, volt lemezem a londoni Toccata Classics-nál is, meg mi volt még, Brilliant Classics, meg nem tudom, tehát sok minden, sok cégnél vettem föl lemezt, de én azt gondolom, hogy a Hungaroton az egy olyan régi, és egy jó névvel rendelkező kiadó, hogy magyarként én azt gondolom, hogy kötelességünk.
1: Meg rang oda tartozni.
0: Meg hát természetesen, meg hát kötelességünk szerintem egy olyan cégnek felvételeket készíteni, ami itt található. Tehát, hogy egész egyszerűen jó érzés az, hogy egy magyar kiadó adja ki ezeket a lemezeket.
1: Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de még csak azért nem, mert legalább egy percünk van, és ezt szeretném kihasználni. Szintén mondtad a rektori Páholyt a Zeneakadémia nagy termében. Na most te ott hányszor fordulsz meg? Tehát te mennyi előadást tudsz ott megnézni?
0: Hát, hogyha szeretném, akkor minden este is ott ülhetnék.
1: Na jó, de arra nyilván nincs.
0: Hát arra nyilván nem, mert pont akkor egyébként az ember szeretne gyakorolni is. De természetesen azok a koncertek, amik érdekelnek, nem beszélve azokról a koncertekről egyébként, amik a Zeneakadémia szervezésében kerülnek, a Zeneakadémia szervezésében kerülnek megrendezésre, azokat természetesen, meg hát a Zeneakadémia ünnepi koncertjeit, uh-huh, mint például az október 22 Lisztnek a születésnapja, uh-huh, november 14 a Zeneakadémia születésnapja, és hát még említhetnék, ezek azért kiemelt események, és azért illik ilyenkor a rektornak ott lenni, meg egyébként is úgy tervezném az életemet, hogy akkor ilyenkor ott lennék, és hát nem beszélve arról, hogy mondjuk egy olyan esemény, ami 16 év után először alakul, illetve szerveződhetett meg, és valósulhatott meg a Zeneakadémián, hogy 16 év után Siff András újra a Zeneakadémia nagy termében koncertezett, mind a két az koncerten egy... örömmel, és nagyon nagy megtiszteltetés volt ott ülni, és hallgatni az
1: játékát. Megértem. Na egyet mondj meg a végén, szereted most az életedet?
0: Nem akarok túlzásokba esni, imádom.
1: Na, örülök neki. Akkor azt kívánom, hogyha bármikor beszélgetünk, legközelebb ugyanez legyen a válasz. Én sok csillogó szempárat kívánok neked, mind a Zeneakadémián, akár a növendékek, akár a hozzátok látogató közönség, hát és bárhol a világon, ahol fellépsz, vagy ha CD-det beteszik, vagy most a beszélgetés után is kérem is a hallgatókat, hogy akár a Spotify-on, akár a YouTube-on indítsák el a felvételeidet, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Köszönöm, örülnék, hogy itt voltál, mindig nagy élmény veled a beszélgetés.
0: Ugyancsak.
1: Most is az volt. Farkas Gáborral beszélgettem, zongoraművésszel és a Zeneakadémia rektorával, kedves hallgatóink, és hát akkor stílusosan a muzsikával megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan, de én egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetség elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. A Sándor palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, telekipál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázzeték javítása miatt, a váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Folián út után, mert itt vízvezetéket javítanak. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánlják. Továbbá a mai napon 10 óra 30-szor az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra számítsanak, vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Szóval és a Kalandor, ezt szól már is elsőként, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok mai adását hallgatják, benne pedig Tamara a vendégünk, aki Pátyol lakik és a budakeszi Széchenyi István általános iskolába jár, még Odett Nagykovácsiban él és a kisiskola általános iskola tanulója.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető társam nem más, mint Ortutai Dóri.
3: Sziasztok.
2: És a két fantasztikus hölgyvendég, Tamara és Odett, sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Jaj, de jó, hogy eljöttetek. Nekem már akart egy kis ajándékot adni Odett odakint, de mondtam, hogy itt az adásba adja hát nekünk, úgyhogy most átadhatod, és mondd el, hogy mi ez.
4: Ez egy kulcstartó.
2: Ó, már föl is helyezem. Ez az, amit te kézzel készítesz, ugye?
4: Igen.
3: Én rózsaszínt kaptam.
2: Tényleg, és akkor az, ami ott van a kezedbe, az kikapja?
4: Tamara is kapott.
2: Tamara is kapott, akkor most gyorsan ezeket a kulcstartókat fölhelyezzük. Egy kulcsra. Milyen egyéb ilyen kézműves dolgokat tudtok még csinálni, Tamara?
4: Szövés.
2: Már azt is?
4: Kötés.
2: Horgolás?
4: Azt is tudok.
2: Hangosan csinálod?
4: Hogy érted, hogy
2: hát a horgolást hangosan szoktam.
4: Nem horgolás.
2: Hanem?
4: Horgolás.
2: Ja, horgolás, jól van, horgolás. Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
4: Nem.
2: Semmi?
4: Csak rajzolok.
2: Hát nagyon jó, de hát az fantasztikus.
3: Művészet a rajzolás.
4: Én festek.
2: Tényleg?
3: Az is művészet.
4: Igen, festeni is szoktam sokszor.
2: Mi a témátok, amit rajzoltok? Hogy választjátok ki?
4: Csak úgy. Hát, én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
2: Igen?
4: Igen, az a kedvenc.
5: Én meg egy szívecskét is bénán tudok rajzolni.
2: Tényleg? Hányfajta szívet lehet lerajzolni?
5: 100.
2: 100?
5: A legcsonyabbtól a legszebbik.
2: De mindegyik ugyanolyan?
4: Nem. Az egyik oldali mondjuk, a másikat egy buborékba csináljuk mondjuk.
2: Tényleg?
4: Igen.
2: Miért rajzolgatnak a lányok szíveket?
4: Nem tudom.
2: Nem tudom. Mert tüdőt is lehetne rajzolni. Miért pont a szív? Miért a szív a szerelemnek a jelképe? Ugye van egy olyan rajz is, hogy egy szív, és át van lőve egy nyillal. Ki lövi át?
5: Hát a szerelmesek.
2: A szerelmesek? Aki szerelmes, átlövi egy nyilvesszővel a szívét?
5: Nem. Szerintem meg az Isten.
2: Az Isten?
3: Tényleg? Igen.
2: Van egy ilyen mondás, hogy ámor nyila eltalál.
4: Nem hallottam még, de én inkább csillagokat rajzolok.
2: De milyen?
4: Nem tudom. Hát ilyen krikszkrak csillag.
2: Csillag? Az jobban van, mint a szív.
4: Én szeretem a csillagokat.
2: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
4: Csillagképen.
2: Göncöl, szekér, Cassiopeia.
4: Hát az én csillagképem ugye a...
2: November végi vagy, akkor a rák. Nyilas.
4: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
2: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
4: A nyilasnak a csillagképe? Hát az... Hát rerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
2: Mintha egy ilyen hátrafelül nyilazó ló szokott úgy ábrázolják.
4: Igen.
3: Tamarám, neked mi?
5: Én hal vagyok.
3: Halak.
2: Hallak.
4: Anya is.
2: Anya is hal.
4: Kettő.
2: Én vakond vagyok.
4: Vakond?
5: Akkor lakjál a földbe.
2: De a csillagképen vakon.
5: De akkor is lakjál a földbe.
2: Vagy olyan nincsen? Milyen csillagképek vannak?
4: Vakon.
5: Ikrek.
2: Ikrek. Kuka, habci, morgó.
5: Kuka.
4: Van unikornis is.
2: Unikornis is?
4: Igen.
2: De az is egy csillagkép.
4: Igen.
2: Vízöntő.
4: Igen. Az is van. Mindenféle.
2: Halak. Ja, az te vagy a hallak. most.
5: Nem hallok, hanem halak.
2: Ja, halak, azt hittem, hogy hallasz. Na jól van, a csillagképő, meg az a... Sok mindent ki lehet egyébként a csillagokból számolni?
5: Nem.
2: Asztrológia, meg ilyenekről hallottatok?
5: Nem.
2: Egyébként a Dóri nagyon-nagyon ért ehhez, úgyhogy el tudod mondani, hogy a halaknak mi a jellemző?
6: A halakra?
5: Tátognak.
6: Igen, az élő halakra, de a halak csillagjegye az jellemző, hogy nagyon lassan nyílnak meg mások előtt, nagyon-nagyon rosszul bánnak a pénzzel, nagyon sokáig el tudják viselni a másiknak a bántását, aztán egyszer csak majd kifakadnak egy idő után, és akkor oda mondják a magukét.
5: Ez nem igaz.
6: De sokáig tudnak csendben maradni.
2: Ez nem igaz.
6: És aztán...
5: Az hogy lehet? Meg az, hogy órán nem figyelnek a halak.
6: Igen, ez is igaz. De alapvetően nagyon aranyosak a halak is, a nyilas is, mindenki, minden csillagjegyű ember.
5: Hát legyeket vadásznak.
6: Minden csillagjegyű nagyon aranyos.
0: Mindjárt folytatódik a székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok mai adását hallgatják, benne pedig Tamara a vendégünk, aki Pátyon lakik és a budakeszi Széchenyi István általános iskolába jár, még Odett Nagykovácsiban él és a kisiskola általános iskola tanulója.
1: Jó, de tudjátok, hogy a Dórihoz egy olyan kis hírt, ami most az állatokról fog szólni. Örültök neki? Kedvencem az állatok!
2: Ha kellően odafigyelünk, láthatunk olyan szántóföldeket Magyarországon, amelyek 20-40 centi magas kis halmokat takarnak. Az ezeket a területeket járó érdeklődő, ha elég türelmes és szerencsés, akkor házi egereket láthat szaladgálni a halmok körül. A szemlélő viszont egy dologban téved. Ezeket a kis földvárakat valóban egerek építik, azonban a hasonlóság ellenére nem házi egerek, hanem annak nagyon közeli rokonai az úgynevezett güzüegerek.
1: Güzüegerek. A güzű szó az azt jelenti a szlengbe is, hogy sokat güzül, tehát sokat dolgozik. Valószínű erről kapta a nevét. Hogy nézhet ki tényleg egy güzüegér?
3: Úgyhogy erős, izmos.
2: Igen, lehet, igen, izmosabb, mint mondjuk a házi egér.
3: Mert a házi egér lusta.
2: Lusta, mert nem sok kaját kap, csak mindig ott áll és
4: nekem
2: nézi.
4: Nekem az osztálytársamnak van patkánya.
1: Na jó, de ilyen házi patkány.
4: Igen.
1: Aha. Fehér színű?
4: Szürke.
1: Egerekkel kötnétek barátságot?
4: Amelyik cuki azt? Azzal.
1: Hogy néz ki egy cuki güzüegér?
3: Hát úgy, hogy ilyen cuki a pofigája.
1: Mindenked.
3: Meg ilyen kis szemecskikkel.
2: És akkor kicsi gomborra van, ilyen kis gombocska orr.
1: Mit teszik egy egér?
3: Sajtot.
2: Sajtot?
1: Sajtot, magvakat?
4: Igen.
3: Másik egereket.
1: Láttatok már egyébként élőbe egeret?
3: Nem.
4: Én azt hiszem egyszer láttam.
1: És milyen volt?
2: Undorító.
4: Szerintem. Nem unorító.
2: Hát nem túl szép kis jó osztályga.
1: Én nagyon imádom. Én nagyon szeretem.
4: De vannak ilyen cuki egerek is.
1: Például Miki egér? Hát van olyan, nem? Nem láttátok még rajzfilmben Miki egeret?
4: De.
1: Vagy Tomi és Jerrybe?
4: Jaj, nagyon szeretem.
1: Jerry, hát olyan
4: édes. Mindig Jerrynek szurkolok.
1: Én is.
4: Én is.
1: Akkor nem szeretik te a macskákat?
3: Én utálom.
1: De. Mi utálod a macskát?
3: Vagyis szeretem, de nem annyira, mint a kutyákat.
1: A kutya a kedvenc?
3: Aha, de van egy kis kutyám.
2: Igen.
1: Tudom, és a kutya az szereti az egereket? Vagy inkább a macska?
3: Hát a macska.
1: Mi eszi meg a békát?
4: Mi eszi meg a békát?
3: A légy.
1: A légy? Nem, nem azt kérdeztem, hogy a béka mit eszik meg.
3: De a nagy légy az megeszi a békát.
1: A nagy légy megeszi, de...
4: A giga légy.
3: Igen. Az akkora az a giga légy, mint ez a ház.
4: Ja, és annak a békának ekkorának kell lennie. Akkora, mint egy légy.
2: Szerencsére.
4: Egy igazi légy.
2: Igen.
1: De nem hallottátok még azt, hogy a gólya megeszi... A gólya megeszi a békát?
3: De.
4: De.
1: Akkor...
4: A gólya eszi meg a béka.
1: Hát ez a gólya megeszi, de hogy eszi meg a békát a gólya?
3: Hát úgy, hogy megeszi.
4: Nem, úgy, hogy kikalászta a vízből.
1: De ki kell?
2: Csőrével így összekopogtatja.
4: Nem, ki halászta a vízből.
1: De hogy horgászbottal, vagy halászhálóval?
4: Hát nem, a csőrével.
1: És akkor ez a tápláléklánc, hogy a legyet megeszi a béka, a békát megeszi a gólya?
4: Igen.
1: De akkor a gólyát ki eszi meg?
4: A gólyát? Ki eszi?
3: Hát, az elefánt.
1: Elefánt, keresünk egy, és akkor az elefántot ki eszi meg?
4: Hát, a ló.
1: A hangya.
3: Hat évig tartana, pedig 50 hangya. Gyabolj meg eszi.
1: 50 millió hangya. Az nagyon-nagyon sok. Mennyi az az 50 millió?
3: Hát ez eléggé sok. Nagy szám.
1: Nagyon nagy szám? Látom, nagy szád van.
3: Nem nagy szám, hanem a szám.
1: Ja, hogy a szád nagy.
4: Nem, igen. Nem a szám.
1: Azt mondtad, hogy a szád nagy.
3: Nem, a mint szám.
4: Egy vagy kettő, vagy három.
1: Ja, hogy mint szám.
3: Igen.
1: Ja, jó van, jó, azt hittem.
3: Már a negyediket hát hibázott.
1: Ne haragudjatok
2: rá. Hibázás után fizetni kell. Jó. Állapodjunk meg ebben. Jó?
1: Jó.
2: Aki hibázik, fizet.
1: Jó van, és akkor majd az év végén veszünk belőle egy nagy tortát.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggel!

0: A mai nap folyamán folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhője lehet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. Most nagyjából mínusz 1 és plusz 11 fokot mérhetünk majd. Majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt, a váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert itt vízvezetéket javítanak. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánlják. Továbbá a mai napon 10 óra 30-szor az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra számítsanak, vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok mai adását hallgatják, benne pedig Tamara a vendégünk, aki Pátyol lakik és a budakeszi Széchenyi István általános iskolába jár, még Odett Nagykovácsiban él és a kisiskola általános iskola tanulója.
1: Szeretitek a tortát?
2: Csoki torta. Csak
3: az. Ilyen az a legjobb.
1: Akkor mi a kedvenc, neked mi a kedvenc sütid, Odett?
2: Ja, nekem a... hát süti. Mignon.
1: Mignon?
2: Igen.
1: De a rajzfilm miatt?
2: Nem. Csak úgy.
1: Csak
4: neked,
1: úgy?
4: Neked, Odett?
1: Hát a csoki torta.
4: Hogy Tamara, neked? Csoki torta?
2: Csoki torta.
4: Nekem a mákos.
1: Ó, minden, amiben mákos. Nem szeretem. Mert...
2: én csak a mákos tésztát.
4: Az is
2: az van.
3: Én nem szeretem a mákot.
2: Az van pénteken a
3: kágyam. Nálunk meg tejber is.
1: Hát pénteken mindig.
2: Nálunk meg szerdán volt tejbek rizs.
1: Ó, lehet, hogy onnan vitték át.
2: Nem, mert nálunk rizs volt, nála meg rizs.
1: Ja, tejbe rizs, nálatok meg rizs volt. Mi a különbség egy tejbe?
2: Hát az, hogy az egyik folyik, a másik meg rizs.
1: Ja, hogy az
3: hát
1: egyik...
3: hogy az egyik ilyen kicsit apró szemekből van, a másik meg rizs.
1: Az meg rizs. Mi az a kicsi apró szem?
3: Hát az...
4: Vószem.
3: Mi?
1: Kezdődik, Dori, az 8 a vószem. Hogy mi az a gríz? Mi az, hogy gríz?
3: Kicsi, kis.
2: Gríz.
4: Gabona.
1: De miből készítik a gríz?
2: A grízből.
1: Lízből?
2: Grízből.
1: Ja, grízből. Aha. Mehetünk tovább?
2: Aha.
1: Jó, akkor most beszéljünk a húslevesről. Kinek mi a kedvenc húsleves?
2: Húsleves.
1: Nem.
3: Húsleves.
2: Hát... a sima húsleves.
1: A milyen a sima húsleves?
2: Amit étteremben szoktak adni.
1: Az a kedvenced?
3: Nekem az apai húsleves, amit apa szokott fűzni.
1: Jó csinál.
3: Aha.
2: Meg az anya húsleves, a kemence, meg az apai végz.
1: Nem mielőtt jó dolgokról beszélgetünk, de mielőtt tovább megyünk, egy olyan kvíz kérdéseket teszünk föl most, ami állatokkal kapcsolatos, hiszen imádjátok az állatokat.
2: Igen, imádom.
1: Nagyon-nagyon. De nagyon figyeljetek, mert amit a Dori elmond állítást, abban benne van már a válasz is.
4: A hódnak a gátak segítenek biztonságos otthon kialakítani számára. Ki a híres építőmester?
2: A hód!
1: Hát ez az! A hód! Erről beszélgetünk már egyszer, hogy van igazi hód, meg műhód. Ugye?
3: Műhód.
1: Aha, az fönn van az égen a műhód, az igazi hód.
3: De ne, már megint félre beszéltél.
1: Mert?
3: Az hold, nem hód.
1: Jó, hát ha nem mondod az L betűt, mert arra fele laksz, amerre én születtem, akkor mi hódnak mondtuk. Műhód.
3: Mi hód?
1: Mű.
4: Műhód.
1: Műhód.
3: Műhód.
1: Mert a hód és a hold között mi a különbség?
3: Hát.
4: Egy L betű.
1: Egy L betű. Hódot láttatok már?
2: Na, igen. Csak vidrát.
4: Na.
1: Hát az nagy, igen. Tehát
2: nagyon cuki volt. Anyukám el is húzott onnan.
1: Minden ilyen rákcsálótól fél.
2: Utál.
4: Hát persze, jó.
2: Amikor kaptam egy tengeri malacot, azt mondta, jaj.
3: Tengeri malac?
2: Az de egy évig értsem, mert a szomszéd macska kiírta.
1: Ne hülyéskedj. De nem álltál bosszút.
2: De a szomszéd macskára mindig áll a bosszút. Lilike elkergette.
4: Na, jól teszi, az a Lilike feladata, hogy megoldja ezt
3: Lilike nagyon okos.
4: Konfliktus.
1: Okos?
2: Igen. Nem okos.
3: De Lilike nagyon cuki.
2: Nem engedi, hogy buszozzunk.
1: Mert?
2: Mert bent fekszik az ágyába, én meg még itt tologatom az egész házon. Nem engedi.
1: Lusta macska?
4: Kutya.
1: Hát azért kérdezem,
4: ja, hogy...
1: mert kutyának fürge, de macskának lusta lenne.
2: Kutyacica.
1: Kutyacica. Van kutya... olyan, hogy kutyacica?
2: Hát igen.
3: Szerintem nem.
1: Lili?
2: De meg annyira lusta, mint egy cica, és szaga, mint egy kutya.
1: Tényleg.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó rá.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok mai adását hallgatják, benne pedig Tamara a vendégünk, aki Pátyol lakik és a budakeszi Széchenyi István általános iskolába jár, még Odett Nagykovácsiban él és a kisiskola általános iskola tanulója.
1: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutyacicát?
2: Hát az, hogy
3: van egy cica, a cica feje van, uh-huh. És kutya farka és kutya a teste.
2: Hát igen.
1: Nagyon jó. És hogy rajzolnád le egy lócicát?
3: Lócica? A cucuka, hogy az ilyen nagy ló teste van, és ilyen picike cica feje van.
1: És mi lenne, hogyha nagy ló feje lenne, és cica teste? Az nem lehet úgy lerajzolni.
3: Ne.
1: Tamara, hogy rajzolnál le egy porcicát?
2: Hát egy ilyen... porszemet, ami van nyuszifül.
1: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
3: Hát, hogy amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
1: A füle és a teste,
2: meg nyúl.
1: Por.
2: Igen, por.
4: Porrá lettünk.
3: És macska farka van.
1: Macska farka van.
3: A pornak.
1: Nagyon-nagyon durvák vagytok. Jó, mert a következő kérdés, hogyha a Dóri magához tér.
5: Igen. Na, a kenguru picinyei még nagyon fejletlenül születnek, és az erszényben növekszenek tovább. Melyik állatról volt szó?
2: Kenguru. Ez olyan easy,
3: ez nagyon könnyű.
1: Igen, ja. ez könnyű, de mi az az erszény?
2: Hát az olyan, aki a hasít van. Igen. Ez egy táska.
3: Táska.
2: Csak nincsen gombja. Meg szívzárja.
1: De Louis Vuitton?
2: Nem. Igen, Louis Vuitton, oda van ragasztva.
3: Nem, az lehetetlen.
1: De divat még ez a hason hordott táska, ami a kengurúnak van?
2: Igen.
1: Lehet hordani? Igen.
3: Minden kengurúnak van.
1: Minden kengurúnak van táskája?
3: Minden egyes kengurú.
1: Én eddig azt tudtam, hogy minden lánynak van táskája. Csak én nékem nincsen. Nekem is van táskája.
2: Apukámnak is van táskája.
3: Nekem is
1: hordja?
2: Nem, a hátán.
1: Ja, hátizsák.
3: Én nekem...
1: Úgy hívják?
3: Nekem
1: öftársam
3: van.
2: Nem, hátizsák!
1: Hátizsák!
2: Nem, hátizsák!
1: Ja, jól van. Jól van, kezdjük elveszteni a fonalat, de maradjunk még a kengurúnál. Mi lakik abba a táskába, ami a hasán van a kengurú?
2: A kis kenguru.
3: A kis... pici kenguru.
1: És akkor mi van bent? Van kis baba ágya a kis kengurúnak?
2: Igen, ez egy ház.
1: Az egy ház belül?
3: Ez nem, csak belerakja az anyuka a kengurú.
2: De nem rakja bele, ott születik.
1: Ott születik.
3: Hát igen, de onnan ki tud jönni.
1: De mikor?
2: Hát amikor ki.

0: Amikor nyári szünetre elmehet, vagy?
1: Akkor, amikor,
2: már felnőttem.
1: Igen.
0: De meddig van otthon? Tehát meddig lakik? Meddig lakik otthon? 18 éves koráig?
3: Nem.
0: Hamarabb be?
3: 100 éves koráig.
0: 100 évesen?
1: Nem, az lehet.
0: Nem. Hát...
3: 1000 éves koráig.
2: Akkor ami kamasz a kengurót, lakik az anyukájának a hasában.
3: Az ilyen minike, amikor kamasz.
0: Igen. Az még olyan pici?
1: Igen, nagyon pici.
2: És akkor ő egyszer csak kopogtat az anyának a mellkasán, és azt mondja, anya, most ki akarok innen menni. Így?
3: Nem.
1: Nem. Nem, azt mondja, hogy ki jön?
2: És kimegy.
1: Csak így kimegy.
3: Hát igen.
0: Neki kell engedélyt kérni, hogy elhagyja?
3: Igen, kell jegy.
0: Ugyanúgy, mint nektek?
1: Nem.
3: Kell jegy.
1: Szerintem nem.
3: Vonatjegy.
0: Ja, vonatjegy, vonattal megy.
3: Igen.
0: Ha nem gyalog.
3: Vonattal megy.
2: Hát ő ugrál a kenguru.
3: Hát igen, vonattal ugrál.
2: Felugrál a vonatra, és igen. Akkor oda megy, ahova akar.
0: De miért ugrál egy kenguru?
3: Hát azért, hogy mert így könnyebb.
1: Mert nem tud sétálni.
3: Igen.
0: Szeretne szerintetek egy kenguru megtanulni sétálni?
3: Nem.
0: Nem, ő ugrálni szeretne.
1: Szerintem az ugrálás az sokkal könnyebb.
0: Tényleg?
2: Hát próbáljuk itt az utcán majd.
0: Próbáljuk, majd mi így nézünk benned.
2: Mi így megyünk hazáig, hogy ugrálunk.
0: Jó, akkor fogadjuk meg a rendes hallgatókkal is együtt, meg a rendetlenekkel is, hogy ma egész nap úgy közlekedünk, mint a kenguruk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, te is, Odett, meg Tamara, de legfőképpen a Dórinak köszönöm, hogy meghallgatott minket. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Másik műsorvezető társam Ortutai Dóri volt.
2: Sziasztok.
0: És a két fantasztikus hölgy, akivel itt zöldségeket, csületlenségeket, kengurúságokat beszéltünk. Tamara és Odett, sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagymenő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást.

Ez volt a Székreálók mai adása, benne pedig Tamara és Odett voltak a vendégeink, a műsor pedig hamarosan teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján vagy applikációban. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában, számítok önökre. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszerdobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
7: Valami van a levegőben.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
9: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
11: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
12: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
13: Íjjel-nappal
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 'Kiemelten befolyásos vezető a miniszterelnök a Time szerint. Idősebben vállalnak anyaságot a budapesti nők, mint a vidéken élők. Gyilkosság történt Budán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnöket a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók, mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
1: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezeren jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot.
14: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A körülmények alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja. Tették hozzá. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
15: Összesenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt a váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert itt vízvezetéket javítanak. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánlják. Továbbá a mai napon 10 óra 30-on az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra számítsanak, vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé. Itt van már is elsőként Mr. Prab slágere, ez most nálunk a Waves, jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a legszuperebb kikapcsolási tippekből válogatunk ezen a hétvégén is. Most például irány a Kráter Fesztivál, méghozzá október 2 és 4-e között a budapesti Havasvillába költözik a Kráter Fesztivál. A programban koncertek, művészeti projektek és közösségi aktivitások szerepelnek a fesztivál zenei és kulturális eseményként, valamint dizájn és építészeti projektként is megjelenik. A leírás gasztronómiai kalandokat, városi kísérleteket is említ egyébként. A villa nem csupán hátteret, hanem a helyszín fesztivál koncepciója szerint aktív része a programnak. Mindezt át itt a fővárosban ezen a hétvégén. Jó kikapcsolódást kívánok tehát mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek az ébredés, illetve a hétvége mellé is a legnagyobb slágerek. Változatosan Opus és a Life is Life. Ez jön már is most nálunk. Jó reggelt!

0: Mice mi slágere szólt itt a Sláger FM-en, jó hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, és új ébredezés a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára Chappell Roan érkezik majd nálunk, aki ugye tavaly a Sziget Fesztiválon is fellépett, elképesztő showt adott, és nagyon nagy élmény volt élőben is látni az énekesnőt. A Good Luck Baby mindjárt szól teljes hosszában az időjárás és a közlekedési információk után itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
10: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
11: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthon az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
12: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Most átadhatod, és mondd el, hogy mi ez.
15: Ez egy kulcstartó.
14: Ó, már föl is helyezem. Ez az, amit te kézzel készítesz, ugye?
15: Igen.
16: Én rózsaszínt kaptam.
14: Tényleg, és akkor az, ami ott van a kezedben, az kikapja?
15: Tamara is kapott.
14: Milyen egyéb ilyen kézműves dolgokat tudtok még csinálni, Tamara?
15: Szövés.
14: Szövés? Már azt is?
15: Kötés.
14: Kötés. Horgolás?
15: Azt is tudok.
14: Hangosan csinálod?
15: Hogy érted?
14: Hát a horgolást hangosan szoktam.
15: Nem horgolás.
14: Hanem?
15: Horgolás.
14: Ja, horgolás! Jól van, horgolás.
12: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A mai nap folyamán folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhője lehet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. Most nagyjából mínusz 1 és plusz 11 fokot mérhetünk majd. Majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt, a váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé az Albert Forján út után, mert itt vízvezetéket javítanak. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igény bevételét ajánlják. Továbbá a mai napon 10 óra 30-szor az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra számítsanak, vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnának és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítség egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as, Wolf Kati és a szerelem miért múlsz pedig hozom már is az órazárásaként. Számítok önökre a következő órában is, ébredezzünk együtt, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központ működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kék harisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
11: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, útszűkelten kell áthajtani a 13. kerületben a Pannónia utcában a Katona József utca után, mert itt javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében, mert itt csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Tart a Vasút híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kanyarodni. Éjszakánként este 8 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezrásra készüljönek. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth-Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtajai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jó ébredezést kívánok mindenkinek, és jó reggelt a stúdióban, Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát ebben az órában, és a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé. Itt van már is elsőként Lady Gaga slágere, The Dead Dance, ez szól elsőként, jó reggelt.
12: Ez a Sláger FM.
13: A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ellátogathatnak egy családi napra az Európai Élmény Központban. Az Európai Élmény Központ családi napján EU-s kvízek, szerencsekerék és labirintus játék is szerepel október 3-án a programok között itt a fővárosban. A szabadtéri programok között egyébként DJ is majd lesz. Többek között a gyerekeket arcfestéssel, csillámtetoválással és kreatív programokkal várják, illetve VR élményben is részük lehet. Mindez tehát az Európai Élmény Központban a mai nap folyamán. Benéd a Carlizán és a Circle and the Sand pedig már is jön az ébredés mellé a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez volt David Guetta és Bibi Rexa, valamint J Balvin közösen. A Say My Name szólt itt a Sláger FM-en. Azt gondolom, David Guettát és Bibi Rexát nem kell senkinek sem bemutatni. David Guetta ugye többször is járt már Magyarországon, többek között a Sziget Fesztiválon, illetve a Balaton partján is fellépett már nálunk. És bízom benne, hogy hamarosan majd ismételten ellátogat, hiszen talán 4 éve járt utoljára egyébként itt Magyarországon. A Sláger FM-en pedig nem sokára majd szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
6: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: A mai nap folyamán folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős légmozgás. Most nagyjából -1 és +11 fokot mérhetünk majd. Majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utcában a Katona József utca után, mert itt javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében, mert itt csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben a Bihari utcában a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kanyarodni. Éjszakánként este 8 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezrásra készüljönek. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Közműjavítás miatt lezárták a félútpárt a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtajai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 9 óra lesz, ha úton vannak, vigyázzanak magukra. Jó utat kívánok mindenkinek, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak a városban, vagy a környező utakon, azt jelezzék, kérem és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Ayana Kerr és a Flashdance, What a Feeling pedig már is jön az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt, én Csáki Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy csipet torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
6: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a Zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Újabb elővárosi autóbuszokkal bővülhet a Volánbusz járműparkja. Közzétették a mentők a kiérkezési időket. Tovább apad a Duna, de termelhet az atomerőmű. Molnár Róbert vagyok. Mintegy 160 új, alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volánbusz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel, alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződések közben életben maradt, így a MÁV csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelően buszokat vásárolhat. Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Eszerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 percen belül megérkezett a mentő. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, különböző sürgősségi kategóriákban országszerte 85 ezer, Budapesten közel 16 ezer alkalommal riasztották őket. Az esetszám augusztushoz képest országosan 11, Budapesten közel 6%-kal csökkent. 2025. szeptemberéhez viszonyítva ugyanakkor országosan 2,5, Budapesten pedig több mint 3%-kal volt magasabb. Budapesten az az időtartam, amelyen belül az esetek 75%-ában kiértek a mentők, 8 másodperccel 20 perc alá csökkent. Tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 cm-es vízállás várható. Folyónk vízgyűjtő területére a következő napokban sem érkezik jelentős csapadék, a hajózás korlátozásával is számolnak. Apadás van Paksnál is, de a megépített fenékküszöb miatt az atomerőmű működéséért nem kell aggódni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet, írja az Időkép. Pakson az előrejelzés szerint várható a mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. Feljelentést tett a hegyvidéki önkormányzat vandálok ellen, akik megrongálták a Városmajor közmosdóját. A Városmajor közmosdóját a múlt héten gyakorlatilag teljesen szétverték, írt a Facebook bejegyzésében Budapest 12. kerület hegyvidék önkormányzata. Hozzátették, mielőtt a vandálok tönkretették volna a biztonsági kamerákat is, tiszta felvételt tudtak készíteni az elkövetők arcáról. A rendőrségi feljelentés folyamatban van. Arra számítanak, hogy a feljelentésnek hamarosan eredménye is lesz a jó minőségű felvételeknek köszönhetően. Változik az egyes villamos közlekedése ma és holnap karbantartás miatt. Mindkét nap reggel 8 és este 6 óra között a villamos két szakaszon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget, illetve a Közvágóhíd és Kelenföld vasútállomás között. A Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
13: Utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél, a Subaru pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozásra együtt a főváros felé, továbbra is biztosított a két forgalmi sáv a közlekedésre. A főváros útjairól pedig tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban a Bajza utcánál, továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták továbbá a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza itt. Útszőkelten kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári úton befelé, az Albert Flórián út után, mert itt vízvezetéket javítanak. A mai napon, illetve vasárnap 14 órától 19 óra 30-ig 2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi, illetve a szombati pihenés mellé. Anastasia és a Pay My Dues pedig már is jön elsőként, tartsanak velem.

Hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és DJ Bubu rajongók figyelem, a mai nap folyamán ugye DJ Bubu majd önálló arénás fója indul az MVM Domban az este folyamán, a koncerten a legnagyobb slágerek mellett új dalok is elhangoznak majd, a produkció monumentális színpaddal és látványos koreográfiákkal készül, mindezt át az MVM Domban a ma este folyamán, melyhez mindenkinek jó kikapcsolódást, hogyha ezt a programot választanák maguknak, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Iri Mafia is Volt egy álmom, ez folytatja most nálunk az órát. Volt egy álmom.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára ejtünk majd egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8, és ugye a mai nap folyamán azért 24 fokot jósolnak a meteorológusok, úgyhogy használják a lehetőséget, és mondjuk menjenek el sétálni vagy kirándulni, de jövök a legszuperebb kikapcsolási tippekkel itt a Sláger hétvégében. Nézzük a mai, illetve a holnapi nap időjárását. A mai nap folyamán nagyjából 9 és 25 fok között alakulnak a maximumok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Vasárnap pedig marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, majd hajnalban mínusz 1 és plusz 12 fokot mérhetünk, délután pedig 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél, a Zubaru pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozásra együtt a főváros felé, továbbra is biztosított a két forgalmi sáv a közlekedésre. A főváros útjairól pedig tart a csatorna felújítás a Városligeti fasorban a Bajza utcánál, továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták továbbá a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza itt. Útszőkelten kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári úton befelé, az Albert Flórián út után, mert itt vízvezetéket javítanak. A mai napon, illetve vasárnap 14 órától 19 óra 30 igen 2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

UPN és Tyuhi Cigi, itt mindenkinek ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, majd számítok akkor is a kitüntető figyelmükre, ha pedig úton vannak, vigyázzanak magukra és jó utat mindenkinek, az Abba slágere pedig már is jön az órazárásaként. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
4: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos solarium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választjon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
0: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred. Ahol az élmény újjáéled.
7: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, folytatódik a diákváros előkészítése, partner az állam és a főváros. Budapestre érkezik a jogállamiságot vizsgáló bizottság. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályán. Alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a sértett sanyarkatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Ostsad Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága. Az úgynevezett LIBE bizottság küldöttsége október 26-a és 28-a között tartózkodik majd Budapesten. A bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. Az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen a krisztusi tanítással, és teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
9: Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek, útszűkelten kell áthajtani a 13. kerületben, a Pannonia utcában, a Katona József utca után, mert itt javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert itt csatornát javítanak. Lezártak egy sávot a 10. kerületben, a Bihari utcában, a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kanyarodni. Éjszakánként este 8 órától másnap 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezrásra készüljönek. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás miatt. Közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca is, és a Nagyajtajai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtti pihenés mellé. Itt már is elsőként Amy Winehouse slágere, szól elsőként a Rehab. Jó reggelt!

Jó étvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és liszt ünneppel várnak mindenkit itt a fővárosban. Október 8 és 22-e között várják a közönséget több helyszínen is. A programban komoly zenei koncertek mellett elektronikus és könnyű zenei produkciók is szerepelnek. A jazz és a crossover előadások is helyet kapnak majd a fesztiválon, a tánc és az opera bemutatói szintén részei a kínálatnak. Valamint irodalmi és képzőművészeti események egészítik ki a programot, mindezt át itt a fővárosa majd október 8 és 22-e között várják a kikapcsolni vágyókat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a szombati pihenés mellé nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Nálunk pedig jön már is Gazebo slágereit a Sláger.

0: hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, akkor is számítok majd a kitüntető figyelmükre. Meringer és a késő már pedig jön az óra zárásaként. Jó időtöltést és jó hétvégét! Nézzük a mai, illetve a holnapi nap időjárását. A mai nap folyamán nagyjából 9 és 25 fok között alakulnak a maximumok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. Vasárnap pedig marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, majd hajnalban mínusz 1 és plusz 12 fokot mérhetünk, délután pedig 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan hétvégén a H6-os évfélt Soroksár és a Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár a Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén a H5-ös év Szentlélek tér és az Akvikum között Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottabb erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útján, mert itt csatornát javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez

változatosság frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádió

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai IU kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetség elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek párt szimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
13: Vezessenek óvatosan hétvégén a H6-os évfélt Soroksár és a Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár a Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén a H5-ös év Szentlélek tér és az Akvikum között Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útján, mert itt csatornát javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Lassacskán jó készülődés mindenkinek a szombati ebédhez, 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Bruno Mars és az I Just Might pedig már is szól elsőként. Tartsanak velem jó időtöltést, és jó hétvégét!
15: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jövő héten pedig várnak mindenkit a Budapest Maraton Fesztivállal, majd 44. alkalommal rendezik meg október 10 és 11-én, itt a fővárosban több helyszínen is. A klasszikus maraton mellett rövidebb távokon, gyalogláson és városi túrán is részt vehetnek. Szombaton majd 500 méteren és a 10 kilométer között lehet választani, vasárnap pedig a 30 kilométeren és a maratoni távokon lehet majd rajtozálni. Az esemény kezdőknek és családoknak is, valamint baráti társaságoknak kínál kiváló kikapcsolási lehetőséget. Az útvonalak a főváros világörökségi helyszínei mellett haladnak, a futók, zenekarok és szurkolók is kísérik majd mindezt, tehát a jövő hétvégén itt a fővárosban. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Kamau és a World Up, ezt folytatja már is most nálunk.

0: Jó hétvégét, Hurt és a Stay It a Sláger FM-en, hogyha útnak indulnának, jó utat és ugyázzonak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. Mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630-30-30-95-8-as. Pink érkezik mindjárt, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni, ugye járt már Budapesten és a Sziget Fesztiválon, elképesztő sót tud élőben csinálni. A Trász szól, mindjárt szól itt a Slágeren. Nézzük a mai, illetve a holnapi nap időjárását. A mai nap folyamán nagyjából 9 és 25 fok között alakulnak a maximumok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhője lehet meg felettünk az égen. Vasárnap pedig marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, majd hajnalban mínusz 1 és plusz 12 fokot mérhetünk, délután pedig 23 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan hétvégén a H6-os évfélt Soroksár és a Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár a Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén a H5-ös év Szentlélek tér és az Akvikum között Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a hétvégén a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útján, mert itt csatornát javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert itt csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szóba dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége. Délutáni felvonások, a Rakas Balázs pedig a stúdióban nagy lendülettel, jó kedvel. Mi újság, hogy vagy? Hogy telik a hétvége?
1: Hello, szia! És olyan jó volt reggel, amikor fölkeltem, hogy egy picit csípett a levegő. Én annyira örültem neki.
0: Igen, hát ez most már tényleg az ősz, tehát reggel azért kell a kabát, és most szerintem, amikor elindulok majd itt délben a stúdióból, akkor viszont így elég a póló. Tehát ez is változni fog.
1: Tuti, hát figyelj, 25 fokot ígérnek délutára Budapestre, reggel meg volt ilyen, nem tudom, 8-9-10, amikor én így ilyen 9 óra környékén nyújtózkodtam egyet az Erkélyen. Jó, akkor már melegebb, de hajnalban tényleg hűvös volt.
0: Igen, igen, és hát ez azért alkalmas még arra, hogy esetleg kiránduljunk együtt a Normafán, vagy valahol a Széchenyi-hegy környékén.
1: Igen.
0: Én vagy a Pilisben, én nagyon szeretem ezt az időszakot egyébként a túrázáshoz, tényleg pont kellenes, nem izzasz le nagyon, nem az nagy folyik rólad a víz, mint mondjuk a nyáron, egy nyári délután indulsz el, úgyhogy ez sokkal kellemesebb.
1: Meg egy gyönyörű a táj, kezd szépen aranybarnásodni a legtöbb fának a levele, úgyhogy megvan ennek a hangulata.
0: Abszolút. Na hát a délutánhoz is érkeznek a jobbnál jobb slágerek, úgyhogy Balázs, neked jó munkát.
1: Köszi a tis, jó pihit.
0: Köszönöm. Jövök szépen.
1: Aztán itt szórakoztatunk.
0: Bizonyám. A legjobbakat a viszonthallásra.
1: Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Macskamániások riadó.
7: Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
8: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
10: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
11: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsenparkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
12: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
15: Nem, csak rajzolok.
14: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
16: Művészet.
15: Én festek.
14: Tényleg?
16: Az is művészet.
15: Festelni is szoktam sokszor.
14: Mi a témátok, amit rajzoltok?
15: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
14: Igen?
15: Igen, az a kedvenc.
17: Én meg egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
14: Tényleg? Hányfajta szíved lehet lerajzolni?
15: 100.
14: 100.
15: A legcsonyabbtól a legszebbik.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
18: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Kiemelten befolyásos vezető a miniszterelnök a Time szerint. Idősebben vállalnak anyaságot a budapesti nők, mint a vidéken élők. Gyilkosság történt Budán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnöket a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók, mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
16: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8 ezer külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot.
19: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A körülmények alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, tették hozzá. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
20: Jó utat kívánok, a közlekedési információkat mondom a Sláger FM-en. Baleset történt az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Balatonvilágosnál. Nagy figyelemmel kell megközelíteni ezt a csomópontot. Az M1-esen a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A hídemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosítottak két forgalmi sáv a közlekedésre. Az M7-esen is dolgoznak az M0-ás csomópont és az M1-M7 elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, kisebb torlódásra készülhetnek. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között új, kiszélesített pályaoldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt.
21: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
20: Velünk az indián nyár és a hétvégi szabadság, így szombat délután ennél több mi kellhet. Halloween, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal jön, ami konkrétan zenetörténelmet írt Nagy-Britanniában. Ez lett az első dal, ami kizárólag letöltésekből jutott a slágerlista helyére. North Berkeley és a Crazy.

Pet Shop Boys zenéje az Always On My Mind egy ilyen gyönyörű szombat délutánon, amikor a Sláger FM szól, egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel, változatosan és izgalmas programokkal, ugyanis ma Óbudán őszi pikniket szerveznek, a Budapest Gardenben ingyenesen látogatható családi rendezvény ez. A helyszínen kézművesek, gyermekprogramok, különböző gasztronómiai standok jelennek meg, tehát egy olyan programról van szó, ahová akár kisgyermekkel, akár baráti társasággal is érdemes lehet kilátogatni, vagy csak egy ilyen rövidebb kis délutáni kikapcsolódás erejéig. Lesznek zenei programok, hiszen Horváth Viktor akusztikus koncertje zárja majd este a rendezvényt. Én természetesen ehhez jó szórakozást kívánok, bármihez is kaptak volna kedvet. A folytatásban pedig itt van egy olyan dal, amit budapesti futballdrukkerek együtt énekeltek a Főváros utcain a 2016-os foci VB alkalmával. A Soho Party zenéjét dolgozta fel a New Level Empire, az éjjel soha nem érhet véget.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítottak.

0: Ó, a Zene TV hőskorát az IMF-fel éltük újra. Unbelievable, egy ilyen csodálatosan szép szombat délutánon. A Sláger FM-et hallgatják, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. A Little Mix pedig most a következőkben. Egy 2020-as dallal emlékezhetünk arra az időszakra, hogy a lezárás hogy megnehezítette az életünket. Hát ők sem jártak másképp, egy nappal a forgatás előtt kellett lefújni az eredetileg megtervezett videóklipet, és hát végül a lányok otthon a telefonjukkal vették fel a saját részeiket, és aztán ilyen különböző animációval építették küréjük a teljes klippet. Jön a Little Mix és a Break Up Song, előtte viszont mondom, milyen idő lesz Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő Budapesten, kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk, a légmozgás sem lesz jelentős, és elképesztően jó időnk lesz. 100 ágra süt majd a nap, és marad a 23-24 fok, úgyhogy bőven érdemes lehet szabadtéri programokban gondolkozni. Vasárnap is marad az indián nyár zavartalan napsütés mellett. Persze lesznek olyan helyek, ahol megélénkül majd a déli télnyugati szél, de ennek ellenére elképesztően jó idő várható vasárnap is. 6 fok lesz hajnalban, napközben pedig a 23-24 fokok sem lesznek ritkák, úgyhogy érdemes lehet nyakunkba venni ma is, holnap is a várost. Hozom a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A hídemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosította két forgalmi sáv a közlekedésre. Az M7-esen is dolgoznak az M0-es csomópont és az M1-M7 elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető szakaszon a 14-13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, itt kisebb torlódásra, lassabb haladásra számíthatnak az autósok. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba ezt a területet. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületi Ferenci István utcát veszélyelhárítási munkálatok miatt. Időszakos és szakaszos lezárások lehetnek az Ötvös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd útvonalon ma, várhatóan este fél héttől 8-ig vonulásos rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: zseniális fönyomta Ronan Keating. Life is a Roller Coaster, az ezred forduló egyik nagy emléke itt a Sláger FM-en. Remélem mindenkinek jut egy kis lehetősége kimozdulni, gyönyörű az idő Budapesten, pezseg az egész város, csak hogyha valamelyik rakparton végigmegyünk, már azt látjuk, hogy mindenki jön-megy. Úgyhogy mindenképp érdemes lehet nekünk is kimozdulni egy picikét és jól érezni magunkat. Közben pedig egy dal, ami azt meséli el nekünk, hogy milyen az, amikor már azt hisszük, hogy sikerült túllépni egy régi kapcsolaton, aztán valahol megszólal a közös dal. És hát persze minden emlék visszajön. Anne-Marie Niall Horan is az Our Song itt a Slágeren.
1: Yes. Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Titkosíthattak egy hazai katonai UFO észlelést. Egyre durvulnak a diák tüntetések Franciaországban, ezreket tartóztattak le. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Közlekedési projektekkel pályázik Magyarország az Európai Unió egyik finanszírozási programjában, köztük a budapesti és a kölni repülőtér fejlesztésével, valamint a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítésével. A beruházásokra összesen több mint 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne a kormány. A programban a korábbi pályázati körökben fel nem használt uniós forrásokat osztják újra, írja a 444. A hat projekt tervezett nettó összköltsége összesen közel 40 milliárd forint. Ehhez Magyarország 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne, a hazai költségvetés pedig 9 milliárd forinttal járulna hozzá. Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A beruházás biztonsági rendszere körül korábban vita alakult ki. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibákat, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Titkosították azt a jelentést, amit egy magyar katonai repülőgép pilótája adott le a Honvédelmi Minisztériumnak egy UFO észlelésről. Erről ír egy amerikai, földönkívüliekkel foglalkozó internetes oldal. Az általuk nyilvánosságra hozott beszámoló meglehetősen részletes, és még egy állítólagos videófelvételből is mutattak fotót, amin a csészeaj látható, adta hírül a Blick. A pilóta egy felderítőgépet vezetett, ezért az azon rendszeresített eszközökkel videóra vette a jelenséget. A felvétel a hírek szerint a történtek után a Honvédelmi Minisztérium birtokába került, ők pedig titkosították a jelentést és a videót is, amiből a katona mégis meg tudott mutatni egy kockányit. A lap kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de egyelőre nem kaptak választ. A fővárosi főügyészség szombaton kezdeményezte a második kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását, írja a fővárosi főügyészség sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége. A budapesti rendőrfőkapitányságra csütörtökön este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és a mentők, miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak, majd a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Csak pénteken több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, közülük 158-ból erőszakos cselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. Hatósági adatok szerint hétfő óta már több mint 5000 őrizetbevétel történt. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel.
2: Jó utat kívánok, hozom a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Az M1-esen a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosította két forgalmi sáv a közlekedésre. Az M7-es autópályán is dolgoznak az M0-as csomópont és az M1-es M7-es elválás a közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, itt kisebb torlódásra készülhetnek. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán a Tatabánya és a Herceghalom közötti szakaszon. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg három sávon haladnak a járművek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is vissza a zenéhez. Halloween Karakas Balázs vagyok. 100 ágra süt a napod akint egész délután az előrejelzések szerint. Úgyhogy hozok egy olyan dalt, amivel még megélhetjük az igazi indián nyarat. Amikor szabadok vagyunk és tépi a hajunkat a szél. Gyugyi mondt

az örvényénekesnő Rosalyn és a Snap. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Jó lesz az idő ma délután Budapesten, ami azt indukálja magában, hogy mindenféleképpen érdemes lehet megmozdulni és bizony programokat keresni. A belvárosi Servita téren ma egész napos ingyenes családi rendezvényt tart az Európa Élmény Központ. A programban EU-s kvízek, szerencsekerék, DJ-k és kreatív workshopok is szerepelnek. A kisebb gyermekek számára arcfestést, lufi hajtogatást, színezést, gyöngyfűzést és zászlókészítést is kínálnak. Még az idősebbek különböző játékos tudáspróbákon vehetnek részt. Az újrahasznosított alapanyagokból készülő tárgyakkal a fenntarthatóság is megjelenik a programban, sőt, mi több, az egyes állomások teljesítésével még pecsíteket is lehet gyűjteni, melyeket aztán ajándékokkal jutalmaznak, ráadásul ingyenes mindez a budapesti Servita téren a mai nap folyamán. A jó szórakozás mellé pedig én is hozom az igazán jó dalokat, ez már egy emlék a 80-as évekből. Daryl Hall, John Oates, itt az Out of Touch-a slágerem.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, két generáció találkozása. Ez volt a Bring Your Love itt a Sláger FM-en, ahol egy jó Justin Bieber dal koronázza meg a mai délutánunkat. Ő azt mondta, hogy egyébként ez a dal valakinek az elvesztéséről szól. Nem kell nagy drámára gondolni, elég csak, amikor egyszerűen valaki eltűnik az életünkből. A dalban ezt az érzést akarta átadni. Jön a Ghost, előtte nézzük, milyen idő lesz. 100 ágra süt a nap, ez várható a folytatásban. 23-24 fokra érdemes készülni Budapesten. Száraz lesz az idő, kevés fátyolfelhő ugyan megjelenhet felettünk, de hát ezek nem okoznak problémát. A légmozgás sem lesz jelentős, bátran javaslom a szabadtéri programok tervezését. Nincs front, azonban ugye a hűvös reggel nem kedvezett például a kopásos eredetű ízületi problémáknak, a délelőtti melegedés miatt pedig egyeseknek még mindig ugrálhat a vérnyomásuk, keringési panasz, szédülés is jelentkezhet sokaknál. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képessége, tompaság, fáradékonyság és akár migrén is kialakulhat. Balesetmentes közlekedést kívánok! Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leállós sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között új, kiszélesített pályaoldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható, így aztán a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg három sávon haladhatnak már a járművek. Az viszont nehézséget okozhat, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, mely lassulást és torlódást okozhat. Fontos, hogy az M1-es autópályán a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt továbbra is le van zárva a Budapest felé vezető oldalon a belső sáv, így ez is okozhat még gondokat. Az M7-esen pedig dolgoznak az M0-as csomópont és az M1-es M7-es elválása közötti szakaszon, a Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, így ott lassabb haladásra készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

volt dal, aminek a klipjét néztük, egy fiatal srác a New Yorki metrón. Hát az a srác is már, csak mellékesen megjegyzem, jócskán elmúlt 30 éves, így rohan az idő. A Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára Justin Wellington is megérkezik azzal a zenéjével, aminek van egy ilyen nagyon-nagyon könnyed, lüktető, nyárias érzése, és visszahozhatja például a közös, könnyed kerti grillezések időszakát is. Előtte viszont még a Vastag testvérek érkeznek hozzánk, tőlük pedig az Őrizd az álmod.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
7: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Én szeretem a csillagokat.
12: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
11: Hát az én csillagképem ugye...
12: November végi vagy, akkor a
11: nyilas.
12: Rák. Nyilas.
11: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
12: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
11: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
13: Tamarám, neked mi?
14: Én hal vagyok.
13: Halak.
12: Hallak.
11: Anya is.
12: Anya is hal. Én vakond vagyok.
14: Vakond? Akkor lakjál a földbe.
12: De a csillagképen vakond.
14: De akkor is lakjál a földbe.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénzzel számolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
13: Kettő óra után 4 perccel itt vagyok a közlekedési infokkal a Sláger FM-en. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél továbbra is zárva a Budapest felé vezető oldalon a belső sáv egy hídépítés miatt. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosított két forgalmi sáv a közlekedésre. Az M7-esen is dolgoznak az M0-as csomópont és az M1-es M7-es válása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, ezért itt kisebb torlódásra, lassulásra mindenféleképpen számítani kell. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenczi István utcát veszélyelhárítási műveletek miatt.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 2 múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. A Katszáj csapat mögött van egy név, akit első hallásra nem kötnénk hozzájuk, méghozzá Ed Sheeran, nem csak hogy társszerzője ennek a dalnak, hanem még gitározik és háttérvokált is énekelt. Itt az újdonság a Katszájtól, jön az Animal!

Az olasz macsó Damiano Dávidotta a délután lendületét, ez pedig itt a Sláger FM egy gyönyörű őszi délutánon. Szép lesz az idő Budapesten, 24-25 fok, úgyhogy érdemes megmozdulni és remek programokat keresni, hiszen tök jó lehetőségek vannak ma a fővárosban. Például tart az Állatok Világnapja a Rex-szigeten, ingyenes családi nappal készültek. A rendezvény középpontjában az állatvédelem, a felelős állattartás és az állatokkal való megfelelő kapcsolat áll. Kutyás bemutatók, gyermekkoncertek, kézműves foglalkozások szerepelnek a programban. Emellett több állatvédelmi és civil szervezet munkájával is meg tudnak itt ismerkedni. Jó választás lehet kutyás családoknak, vagy éppen olyan gyermekekkel, akiket érdekelnek az állatok. A hangsúly egyszerre van itt a szórakoztatáson és az ismeretterjesztésen, miközben maga a rendezvény teljesen ingyenesen látogatható. És hát például délután 3 órától kezdődik majd a Sans Alapítvány segítő kutya bemutatója, 4 órától a Védenceik felvonulása, az örökbefogadható kutyák bemutatása, de lesznek még különböző egész napos programok. A szórakoztatást pedig mi is garantáljuk, hiszen Cyndi Lauper itt van, ezt a dalt eredetileg egy férfi írta a férfi szemszögéből. Cyndi Lauper először állítólag nem is rajongott érte, de aztán rájött, hogy női nézőpontból teljesen át lehet fordítani, és tök jó lesz. Áthangszerelték, átírták, és a végén egy világsláger lett belőle. Cyndi Lauper énekel, Girls Just Want to Have Fun itt a Slágeren.

0: micsoda jó dal, Ali Marst és a Dance With Me Tonight, erre lehetett jót bólogatni, például vezetés közben, én akkor nagyon szeretem ezt a dalt hallgatni. Itt a Sláger FM, ahol megérkezik Whitney Houston. Ez a dal később bekerült az életéről forgatott film zenei anyagába is. A Clean Bandit pedig gondolt egyet, egy picikét megpesdítette, megvarázsolta ezt a dalt, és ismételten feltették a sikerlistákra, és persze beletették ezt a szokásos Clean Bandit féle fűszert. Jön a közös munkaeredménye, a How Will I Know, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen idő lesz Budapesten. A mai délután folyamára jó időt ígérnek a meteorológusok, jelentős mennyiségű csapadék nem várható, a légmozgás sem lesz jelentős, folytatódik a napos, alapvetően száraz idő Budapesten, kevés fátyolfelhő lehet csak felettünk, érdemes lehet szabadtéri programokat szervezni. 23-24 fok a délutáni órákban, úgyhogy érdemes lehet akár túrázni, rengeteg jó lehetőség van erre itt a környéken. A holnap hajnal ugyan hűvös lesz, 6-7 fokkal indul majd a vasárnap, de holnap napközben is 23-24 fok várható, marad az indián nyár verőfényes nap. Hozom a közlekedési információkat, jó utat kívánok, ez itt a Sláger FM. Ne feledjék el azok, akik Budapesten autóznak, hogy erre a hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között. A gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba ezt a területet. Filmforgatás miatt zárták le erre a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között. Veszélyelhárítási munkálatok miatt az 5. kerületi Ferenci István utcát is lezárták. Később időszakos és szakaszos lezárásokra számíthatnak az 5-ös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd útvonalon, várhatóan este fél héttől este 8 óráig egy vonulásos rendezvény miatt. Illetve ne feledjék, hogy rendezvényt tartanak majd az MVM Dómban, ezért este 8 környékén, illetve a rendezvény után a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén erősebb lehet majd a forgalom. Jó tudni, hogy dolgoznak az M7-esen az M0-as csomópont és az M1 M7-es autópályák elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon most a kettőből egy sávot lezártak a 14-es és a 13-as kilométerek között, ezért itt kisebb torlódásra, lassabb haladásra számíthatnak. Az M1-esen pedig ugye dolgoznak a 43-as kilométernél, Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt, ezért a belső sávot lezárták a Budapest felé vezető oldalon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

zseniális Billie Eilish, aki mindig annyira mély és annyira mozgató, a lelkünket megmozgató dalokat tud készíteni. Ez volt a Birds of a Feather itt a Sláger FM-en, ahol a váltás már egész délután a jó zenéké. Hamarosan egy jó hazait is játszunk, hogy mit, az legyen meglepetés. Előtte viszont a rockzene rajongóinak kedvezünk egy picikét. Jön a Guns N' Roses. Ennek a zenének a kezdete nem épp egy elegáns stúdióban kezdődött. Slash visszaemlékezése szerint egy bérelt furgonban utaztak haza San Franciscóból. Előkerültek az akusztikus gitárok, nyomta az alapot, a többiek pedig soronként kapcsolódtak be. Hát így állt össze a Guns N' Roses egyik legismertebb dala. Itt a Paradise.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb elővárosi autóbuszokkal bővülhet a Volán busz járműparkja. Közzétették a mentők a kiérkezési időket. Tovább apad a Duna, de termelhet az atomerőmű. Molnár Róbert vagyok. Mintegy 160 új, alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volán busz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a Volán busz még 2023-ban kötött keretmegállapodási szerződést két piaci szereplővel, alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére, de Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter nem engedte meg a buszok megrendelését. Hozzátette, hogy a keretszerződések közben életben maradt, így a MÁV csoport részeként működő Volán busz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelően buszokat vásárolhat. Közzétette az Országos Mentőszolgálat a szeptemberre vonatkozó kiérkezési időket. Eszerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 percen belül megérkezett a mentő. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek. A közleményben azt írták, különböző sürgősségi kategóriákban országszerte 85 ezer, Budapesten közel 16 ezer alkalommal riasztották őket. Az esetszám augusztushoz képest országosan 11, Budapesten közel 6%-kal csökkent. 2025. szeptemberéhez viszonyítva ugyanakkor országosan 2,5, Budapesten pedig több mint 3%-kal volt magasabb. Budapesten az az időtartam, amelyen belül az esetek 75%-ában kiértek a mentők, 8 másodperccel 20 perc alá csökkent. Tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 cm-es vízállás várható. Folyónk vízgyűjtő területére a következő napokban sem érkezik jelentős csapadék, a hajózás korlátozásával is számolnak. Apadás van Paksnál is, de a megépített fenékküszöb miatt az atomerőmű működéséért nem kell aggódni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsony lehet, írja az Időkép. Pakson az előrejelzés szerint várható a mínusz 113 cm-ig apad a Duna. Itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 cm-es rekord nincs veszélyben. Feljelentést tett a hegyvidéki önkormányzat vandálok ellen, akik megrongálták a Városmajor közmosdóját. A Városmajor közmosdóját a múlt héten gyakorlatilag teljesen szétverték, írt a Facebook bejegyzésében Budapest 12. kerület hegyvidék önkormányzata. Hozzátették, mielőtt a vandálok tönkretették volna a biztonsági kamerákat is, tiszta felvételt tudtak készíteni az elkövetők arcáról. A rendőrségi feljelentés folyamatban van. Arra számítanak, hogy a feljelentésnek hamarosan eredménye is lesz a jó minőségű felvételeknek köszönhetően. Változik az egyes villamos közlekedése ma és holnap karbantartás miatt. Mindkét nap reggel 8 és este 6 óra között a villamos két szakaszon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget, illetve a Közvágóhíd és Kelenföld vasútállomás között. A Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. Ma is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés felhővel. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 12, délután azonban már 23 és 26 fok között alakul.
2: Jó utat hozom a közlekedési információkat. Korábban is beszámoltam róla, hogy az M7-esen dolgoznak az M0-as csomópont és az M1-es M7-es elválása közötti szakaszon. Ott a Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 16-os kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak. De hát ahogy tartja a klasszikus, van másik! Hiszen pont itt, az M7-esen a 14-es kilométernél a sávzárással járó munkavégzés előtt sajnos összeütközött több személyautó, mögöttük torlódásra és lassabb haladásra készülhetnek. Az M1-esen a 43-as kilométer Kálmánnál az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is tudnak autózni az arra járók. A budapesti autósoknak tudni kell, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Jelenleg a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják ki a területet. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között. Ennek az az oka, hogy ott jelenleg egy filmforgatás zajlik. Veszélyelhárítás miatt pedig az 5. kerületben a Ferenci István utcát is lezárták.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Három óra után is velünk a délután rendülete. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Ennek a dalnak majdnem nem is Good Luck Babe lett a címe. A producer szerint egy ideig Good Luck Jane néven dolgoztak rajta, de végül a Babe mellett döntöttek, mert sokkal játékosabb és szarkasztikusabb lett tőle az egész. Jöntsebb!

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Ó, Jacko és a Bad egész hétvégén a Sláger FM szól, és én nagyon bízom benne, hogy alkalmas lesz majd a következő jó néhány hétvége is még a szabadtéri programokra. Rengeteg jó dolog vár ránk Budapesten. Például képzeljék el, október 15-17-e között lesz majd a Fa Fesztivál. Ez egy háromnapos rendezvénysorozat, a városi fák ökológiai, kulturális és közösségi jelentőségére irányítja rá a figyelmet. Az első napon majd önkéntes akciók, kiállítás, szakmai beszélgetések lesznek, a következő napokon pedig szakértők által vezetett városi séták indulnak. A helyszínek között ugye a legendás Margit-sziget, a Normafa, a Budai Arborétum és a Gellért-hegy is megtalálható, úgyhogy jó lehetőség annak, aki Budapestről nem csak építészeti, hanem természeti szempontból is szeretne többet megtudni. A programok ingyenesek, de több esemény regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha valamelyik felkeltette az érdeklődéseket, akkor azt a regisztrációt érdemes elvégezni. Nálunk pedig vadonatúj zenét hallgatni, hiszen itt van Benson Boone újdonsága. Azt pletykálják, hogy ez a dal valójában Benson Boone édesapjáról szól, mert hogy egy interjúban hősként beszélt róla. Az apja amúgy számítógépes területen dolgozik, 50-es éveiben jár, és azt mondta Benson Boone így fontos információként, hogy még mindig képes hátraszaltózni. Benson Boone új zenéje, Mr. Electric Blue.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ó, egy olyan dal, amire teljesen jól el lehet ringatózni. Köszönöm, hogy a Sláger FM-en hallgatták Jimmy Cliff-től az I Can See Clearly Now-t. Egész hétvégén lazítgatunk, pihengetünk, mondjuk a legizgalmasabb információkat, de ami még fontosabb, rengeteg jó dalt játszunk, és elárulunk róluk jófajta titkokat. Például ez először önálló kislemezként jelent meg, de aztán csak felkerült a legutóbbi albumra is. Ez egy olyan dal lett, ami abszolút meghatározta, és abszolút hatást gyakorolt az albumnak a hangzásvilágára. Alex Warrentől a Fever Dream, előtte viszont mondom, milyen idő lesz Budapesten. Jó idő várható a folytatásban is, délután Budapesten 23-24 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, a légmozgás nem lesz jelentős, és maximum fátyol felhők lehetnek felettünk. A holnap hajnal hűvös lesz, úgyhogy ha valaki éjszaka szórakozni menne, akkor azért egy őszi kabátot mindenképpen érdemes magával vinnie. Már a kora esti órákban ilyen 11-12 fokig esik a hőmérséklet, hajnalban pedig 6-7 fok lehet majd a leghűvösebb órákban. Nagy lesz a napi hőingás, hiszen a hajnali 6 után holnap napközben már 23-24 fok is lehet majd Budapesten, persze fényes napsütéssel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, az autóban is, hiszen a közlekedési információkat is a Sláger FM-en hallják. Ugye az M7-esen dolgoznak az M0-es csomópont és az M1-es M7-es elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak, ott a 14-es kilométernél sajnos még egy baleset is történt, kisebb torlódásra, lassabb haladásra számíthatnak. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávban már lehet autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon haladnak a járművek. Nehézséget okoz viszont, hogy a Budapest felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely ezen a szakaszon lassulást, torlódást okoz.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Dua Lipa, ez a cső, amit el tud érni a zenéjével, hát ez valami hihetetlen. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, ez itt a Sláger FM, és most olyan fiatalok érkeznek, akik abszolút meghatározták az elmúlt pár évben a magyar zenei élet alakulását, és ez a dal is annyira jó, teljesen könnyed. Hallgatjuk és szinte elképzeljük, hogy egy kabrióban csapatjuk lefelé a hetesen Kápolnyásnyék felé. Úton vagyunk a Balatonra, 40 fok van odakint, tépi a hajunkat a szél, és közben énekeljük, hogy hideg a víz és éget a nap. Jön a Valmar és Manuel. Hey,

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Valami van a levegőben.
7: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
8: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
14: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.
15: A reklám után...
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, folytatódik a diákváros előkészítése, partner az állam és a főváros. Budapestre érkezik a jogállamiságot vizsgáló bizottság. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályázat alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsat bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága. Az úgynevezett LIBE bizottság küldöttsége október 26-a és 28-a között tartózkodik majd Budapesten. A bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. A külügyi bizottság Tiszás tagjai optimisták a látogatással kapcsolatban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen a krisztusi tanítással, és teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
17: Négy óra múlt 4 perccel, na hogy itt vannak a Sláger FM közlekedési információi. Sajnos volt egy baleset az M4-esen Monor és Monori erdő között a Szolnok felé vezető oldalon, ugyanis szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Ott a 43-as kilométernél ennek okán lezárták a belső sávot. Továbbra is dolgoznak az M7-es autópályán az M0-as csomópont és az M1-es M7-es elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sávot lezártak. Itt kisebb torlódásra, lassabb haladásra számíthatnak. Továbbra is megy a meló az M1-es autópályán is a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél. Hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A hídbeemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosítottak két forgalmi sáv a közlekedésre. Ne feledjék, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a hétvégére átadták ezt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: 4 volt, hello, Karakas Balázs vagyok. Ennek a dalnak a klipje szeptember 27-én az év videója lett az MTV VMA-n. Taylor Swift rendezte a klipet és elmondta, hogy az egyik nagy vállalása volt, hogy egyetlen folyamatos felvételként forgatták le. The Fate of

Balaton dobta a délután lendületét a Blood Runninnal, ez pedig itt a Sláger FM. 4 perccel múlt el délután 4:05. Nemrég futott be az info, hogy kigyulladt egy 400 négyzetméteres raktárépület Budapest 11. kerületében a Galvani utcában. Erről adott hírt a katasztrófa védelem. A tűzről a közösségi médiában is rengeteg fotó terjed már, ezeken azért látható, hogy egészen nagy a füst a környéken. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat, a munkálatokat a fővárosi katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínen egyébként már mentők és rendőrök is jelen vannak, arról viszont egyelőre még nincs információ, hogy mi okozta a tüzet, vagy hogy van-e sérül, de persze, hogyha lesz, akkor mindenféleképpen szólni fogunk róla. Addig is remélem, hogy elengedhetjük a nagy gondokat is. Egy üdítő nagy sláger a 80-as évekből megérkezhet hozzánk. Ő már Billy Ocean, When the Going Gets Tough itt a Slágeren. Yeah!

0: Ashley Williams, a 2000-es évek egyik igazi popsztárja, tőle a Tripping szólt itt a Sláger FM-en. Most pedig egy jó Coldplay-dal érkezik, akik azért szintén 20 plusz éve ott vannak a zeneiparban. Ennek a dalnak állítólag az első ötlete egy meglehetősen hétköznapi helyen érkezett. Szerintük 2020 elején egy apró billentyűs hangszeren és egy fürdőszobai mosdónál kezdett megszületni a dal. Hát azért azt hiszem, hogy itt is vannak még jó sztorik a tarsolyban. Jön a Coldplay és a Higher Power, előtte viszont mondom, milyen időnk lesz. Holnap is marad az indián nyár, javarészt zavartalan napsütéses idő várható Budapesten, lesznek helyek, ahol megélénkülhetnek a délies szellők. A hajnal 6 fokkal indul Budapesten majd, holnap pedig 23-24 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Hétfőn aztán sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Lesznek helyek, ahol megvastagszik a felhőzet, bár ezekből jelentős mértékű csapadék hétfőn a fővárosban még nem valószínű. Egyébként a következő jó néhány napban egészen a hét közepéig 24-25 fokos csúcsértékek valószínűek. Jövök a közlekedési hírekkel itt a Sláger FM-en, mert az autóban is ott vagyunk. Ne felejtjék, korábban volt egy baleset az M4-esen a Szolnok felé vezető oldalon, hiszen Monor és Monori erdő között szallagkorlátnak ütközött egy személyautó. Ennek okán a 43-as kilométernél lezárták a belső sávot. Mi a helyzet, azóta nyugodtan informáljanak, SMS telefonszámunk a 0630 30 30 95 8. Az M7-es autópályán dolgoznak az M0-es csomópont és az M1-es M7-es elválása közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon itt a 14-es és a 13-as kilométerek között a kettőből egy sáv le van zárva, ennek okán előfordulhat, hogy időnként lassabb haladásra számíthatnak. A hétvégére lezárták ugye a pesti alsórakpartot szokásosan az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták szintén a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, ennek egy filmforgatás az oka. Veszélyelhárítási munkálatok miatt zárták le az 5. kerületben a Ferenci István utcát. De időszakos és szakaszos lezárásokra készülhetnek majd az 5-ös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd útvonalon. Este 6:30-tól várhatóan 8 óráig vonulásos rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Teddy Swims vadonatúj zenéje a Break Up Your Reverse. Ez itt a Sláger FM 4 perccel 3/4 után is. Korábban ugye arról számoltunk be, hogy ég egy épület a 11. kerületben a Galvani úton. Jó hír, eloltották a lángokat a tűzoltók, egy körülbelül 500 négyzetméteres raktárépület gyulladt ki a katasztrófa védelem közleménye szerint. Azt írják, hogy a tűz következtében a raktár tetőszerkezete is beszakadt. A lángok egy kb. 200 négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a fővárosi katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Úgyhogy az jó hír, hogy sikerült eloltani a tüzet, hát jelenleg is még az utómunkálatokat végzik ennek okán. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, amit együtt énekelhetünk eseményektől függetlenül, hiszen itt az AC/DC és a 79-es legendás rock himnusz, Highway to Hell.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Titkosíthattak egy hazai katonai UFO észlelést. Egyre durvulnak a diák tüntetések Franciaországban, ezreket tartóztattak le. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Közlekedési projektekkel pályázik Magyarország az Európai Unió egyik finanszírozási programjában, köztük a budapesti és a kölni repülőtér fejlesztésével, valamint a Budapestet Bécssel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítésével. A beruházásokra összesen több mint 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne a kormány. A programban a korábbi pályázati körökben fel nem használt uniós forrásokat osztják újra, írja a 444. Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibákat, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Titkosították azt a jelentést, amit egy magyar katonai repülőgép pilótája adott le a Honvédelmi Minisztériumnak egy UFO észlelésről. Erről ír egy amerikai földön kívüliekkel foglalkozó internetes oldal. Az általuk nyilvánosságra hozott beszámoló meglehetősen részletes, és még egy állítólagos videófelvételből is mutattak fotót, amin a csészeaj látható, adta hírül a Blick. A pilóta egy felderítőgépet vezetett, ezért az azon rendszeresített eszközökkel videóra vette a jelenséget. A felvétel a hírek szerint a történtek után a Honvédelmi Minisztérium birtokába került, ők pedig titkosították a jelentést és a videót is, amiből a katona mégis meg tudott mutatni egy kockányit. A lap kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de egyelőre nem kaptak választ. A fővárosi főügyészség szombaton kezdeményezte a második kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását, írja a fővárosi főügyészség sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége. A budapesti rendőrfőkapitányságra csütörtökön este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és a mentők miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni. Kigyulladt egy 400 négyzetméteres raktárépület délután Budapest 11. kerületében a Galvani utcában, közölte a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek. Egyelőre nincs információ arról, hogy mi okozta a tüzet, illetve hogy van-e sérültje az esetnek. Csak pénteken több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, közülük 158-ból erőszakos cselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: 4 perccel hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Szakaszonként lassabb lehet a haladás Budapesten a Kiskörúton, a Nagykörúton, de egyes szakaszokon az Üllői úton, a Rákóczi úton és az Andrássy úton is leterheltebb forgalmi sávokkal találkozhatnak, valamint a budai oldalon az Alsórakparton is többen gurigatják jelenleg a négykerekűt. Ne felejtjék el, hogy le van zárva a pesti Alsórakpart a hétvégére az Erzsébet és a Margit hidak között, ugye ezt a szokottak szerint átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Le van zárva az Alkotmány utca és a belvárosban a Honvéd utca és a Hold utca között, ennek az az oka, hogy most ott egy filmet forgatnak. Le van zárva az 5. kerületben a Ferenczi István utca is, ott veszélyelhárítási munkálatokat hajtanak végre jelen pillanatban. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így aztán a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon tudnak haladni.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok, nem sokára mesélek egy programról, ahol az Európával kapcsolatos tudásunkat tesztelhetjük, de még előtte itt vannak a jó dalok. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Niall Horan dalának egyik alapgondolata a nyomás, ami bizonyos életszakaszokkor érkezik. Itt a Heaven!

Egy nagy kérdés, mikor leszek már híres? When will I be famous? A Brass! Itt a Sláger FM-en hamarosan Olivia Dean veszi át a váltást, közben pedig tervezhetjük, szervezgetjük a következő hetekre a program lehetőségeket vételkörzetünkben. Ugyanis lesz egy EU-kvízest a Szentendrei Barlangban október 8-án 18 órától. Az este címe: Te mennyit tudsz Európáról? A program játékos formában teszi próbára az Európával kapcsolatos földrajzi, kulturális és általános ismereteket, így jó választás lehet akár egy baráti társaságnak összegyűlni, vagy éppen azoknak, akik egy hagyományos előadás helyett valami aktívabb esti programot keresnének. A Szentendrei Dunakorzon található a helyszín, így aztán a kvíz könnyen összekapcsolható egy kellemes délutáni városi sétával is. A részvétel ingyenes, de egyébként regisztráció szükséges, úgyhogy ezt javaslom, végezzék el mi hamarabb, ha szeretnének menni. Nálunk pedig a folytatásban már egy olyan énekesnő, aki maga az elegancia. Olivia Dean és egy dal, ami elképesztő nagyot ment. So easy to fall in love.

0: azok az édes 90-es évek, amikor még hogyha csipogott a telefonunk, akkor hát először is maximum SMS érkezett rá, másodszorban általában azért törültünk annak, aki keres minket. Jenna Jackson Together Again a 90-es év egyik örökzöldje itt a Sláger FM-en, most pedig az idei futball VB hivatalos himnusza, elég szokatlan csapat, Andrea Bocelli klasszikus énekét, David Guetta elektronikus produkciója egészíti ki. Hát ez valami zseniális volt szerintem. Itt az újdonság a DNA azonnal, előtte aktuális információink következnek. Kitartást kívánok az allergiásoknak, a parlagfű virágpora nagyjából a közepes koncentrációban van jelen a budapesti légkörben, viszont már csökken a pollen terhelés, így a tüneteink szép fokozatosan mérséklődnek majd. A lágyszárú allergének közül az alacsony koncentrációban ott vannak még a levegőben a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az üröm, az utifű, a kenderfélék, a libatopfélék, valamint a rézgyom és a szerbtövis pollen szemei. A kültéri allergén gombák közül vannak olyanok, melyeknek nagyon magas az átlaga a légkör, de vannak olyanok, amelyek csak a közepes szintet érik el. Jönnek a közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, hogy erre a hétvégére is le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ennek okán természetesen azok az autósok, akik most ott mennének, azok máshol mennek, így persze előfordulhat, hogy egy-egy szakaszon azért nehézkesebb lehet az áthaladás. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt, de lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát is a Honvéd és a Hold utca között. Ott nem ez az ok, hanem az, hogy filmet forgatnak jelenleg is. Fontos tudni, hogy a villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületi Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, ez várhatóan november 22-ig marad így. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ott csatornajavítási munkálatokat hajtanak végre jelenleg.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Talán varázsolt egyet a bajuszos fickó Purple Disco Machine. Ez volt a Wonderful Life itt a Sláger FM-en, ismét a sikerlisták éléről. Mivel nem sokára 6 óra lesz, én már köszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet, jön Kovács Áron és Kisó a slágerlistával. Ahogy az lenni szokott, sorba állítják a legnagyobb slágereket. Én már a Trollok mesebetét dalával búcsúzom, mi a Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, Karakas Balázs balra el, Tali holnap délben ismét az éterben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Maute Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A Grand

0: grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Egzománia. Mi? Mondom! Egzománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali. Valami van
3: a levegőben. Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
4: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetségelnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszer használati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni az Ötvös tér, Széchenyi István tér Lánchíd útvonalon ma várhatóan 18.30-tól egészen 20 óráig vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak ma este 8-tól az MVM Dómban, ezért előtte és utána a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. A villamos pályakarbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Szintén lezárták a külső sávot a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt a csatornát javítják.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
14: És most indul a Kiavalli slágerlista. Slágerlista a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján a 2026-os év 40. adása. Ha! Az utolsó szeptemberi adás. Itt van Orsi a múltból, dalokat hoz a hét sztárja, pedig október 3-án ünnepli az 57. szülinapját. Kérem! 50 pluszosokat a Starban Star döntőjébe. Aha. Én ezt tűztem ki az ásztomra, ő rajta meg alig látszik, hogy elmúlt 20.
16: Tényleg?
15: De tényleg, mármint a hét sztárján. Indul a Kiavalli slágerlista Kid Laroi-jal és Justin Bieberrel. Lassan ő is közel van az 50-hez. Ez a Stay és a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones a 38. Joel Corey és a Beorite visszatért a 39. Orsi pedig visszatért hozzánk, hogy hozzon valami agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 32 éves lett Halsey, amerikai énekesnő, dalszerző, aki annak idején a közösségi médiában saját dalaival kezdte építeni a karrierjét, 2014-ben pedig már lemezszerződést kapott. 2017-ben Jeezy-vel nem csak a stúdióban alkottak egy párt, akkoriban a magánéletben is együtt voltak. A Him and I-t kifejezetten a kapcsolatuk inspirálta, a féle szerelmi himnuszként mutatták be a közönségnek. A szerelem végül nem bizonyult öröknek, 2018 nyarán szakítottak, a dal viszont túlélte a románcot, szerencsére. Jeezy és Halsey következik, ez a Him and I.

0: Him and I, köszönjük szépen. Jöjjön némi info a hét sztárjáról, 57. születésnapját ünnepli, és 20-nak néz ki.
1: Ó, igen.
0: Középső neve René, és nem a Zellweger. Zenei karrierje kezdetén így írtak róla, hogy ő lesz a következő Madonna.
1: Ki lehet az?
0: És ez nem volt világos, akkor Madonna alatt mi Madonnát értünk, tehát mi máshogy ejtjük.
1: Értem.
0: Ide jön, azt nem érti. Szerencsére nem lett igazuk, mert Madonnából vagy Madonnából egy is elég.
1: Ez igaz.
0: Hosszú évekig ismertető jele volt a vörös rózs, de ezzel a legtöbb kutya így van.
2: Tiltakozom!
0: Maroon 5 és a Cardi B Girls Like You-ja pedig visszatért a 37-re.
1: Szóval azt hiszed, meg fogod úszni szép arcú.

0: 35. a Lost Frequencies és a Leave It All. Hayden James Gorgon City és Nedan Foolproofja pedig a 36. Na, Orsi jön, és tényleg, ahogy szoktam mondani, agyibasztó a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2010. augusztusában egy új klipes dallal jelentkezett Varga Viktor, és nem kellett hozzá sok idő, hogy a magyar közönség rákapjon. 16 évvel ezelőtt gyakorlatilag lehetetlen volt úgy rádiót hallgatni, hogy előbb-utóbb ne szólaljon meg. És most sem ússzuk meg, de nem is akarjuk. Lehet zöld az ég, Varga Viktor következik. Lehet.

0: Varga Vektor és a Lehet zöld az ég. Köszönjük szépen! Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók különös tekintettel a Sláger FM-re. Összesítése alapján elárulom ki a hét sztárja. Gwen Stefani!
1: Hogy ki?
0: Gwen Stefani! Jó, van, mostanában előveszünk olyan nőket, férfiakat, akikre már nem emlékeztek, de hát ha. Tudjátok, ő az a cső, aki lenyúlta a Zanzibárnak a Szólj már slágerét.
2: Miért akartam?
3: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza.
0: Jó, most ne kezdjük el, hogy ki volt ott előbb, jó? Ne kezdjük el. 57 éves, mint említettem, hosszú évekig ismertető jele volt a Vörös Rúzs. Ezt meg Zsédától nyúlta, csak a szín cserélte le. A középiskolás évekre nyúlik vissza az a történet, mármint a Vörös Rúzs, akkor kapott a nagymamától egy Vörös Rúzst ajándékba. Szerintem csak a nagyfater elől akart elrejteni, mert titokban ezzel fogadta a postást, és így belenyomta a kezébe, mikor a nagyfater arra járt.
4: Fogd már meg, kisunokám, fogd már meg, tedd már el!
1: Köszi, mami!
0: És azóta úgy értékelt, hogy ez neki járt. Na, nem tud leállni az árnyalattal, tolja. Fiatal korában egy amerikai gyorsétteremben is dolgozott, és ezzel pont így voltam én is, mert az amerikai gyorséttermek azok még Magyarországon is vannak. Na, most hív a fiam, úgyhogy pillanat. Elmondása szerint sok zsíros ételtől jól meg is hízott. Jöjjön most 34. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart, a kis dundussal folytatjuk.

0: Roberto befittelt lukkal áll, Lotterivel, Shawn Mendes és Camila Cabello szenyoritája, amit nagyon szeretek. Erre jöttem össze a mátkámmal. Ezt hallgattuk leengedett ablakkal. Na mindegy, a 33. volt. Oké, Orsi jön, és előbb bányászott valami agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban Sia és Sean Paul gyakorlatilag beköltözött a világ slágerlistáinak élére. A Cheap Thrills több mint 16 országban, köztük Magyarországon is listavezető lett. És hogy mekkorát ment? Még 2022-ben, tehát 6

0: mondta Sanda Pál, és előadták a Cheap Thrills-t. Köszönjük szépen! Titokban megnősült a Maneskin frontembere, aj, de szerettem ezt titokban. Szerintem a többiek tudtak róla.
1: Aha.
0: Tehát szerintem akinek szólt, azok ott voltak. Oké?
1: Okay? Igen.
0: Nekünk titokban, de szerintem ez így jó, mert például én se szóltam a Maneskin frontemberének, mikor én házasodtam.
2: Ez komoly?
0: Damiano Davidről beszélgetünk, 27 éves, szeptember 24-en Toszkánában. Montalcino? Montalcino? Nem tudom, sose voltam ott, úgyhogy Montalcino. Hogy kell ejteni ezt, hogy Montalcino?
3: Nem mond semmit.
0: Történelmi városházáján vette feleségül Dove Cameron színész énekesnőt. Szűk körű volt a ceremónia, csak a család és a legközelebbi barátok voltak jelen. Milyen szerencse, hogy ők tudtak róla, de tényleg be tök titokban történt.
2: Döbbenetes.
0: Kapcsolatuk 24 elején vált hivatalossá, idén januárban eljegyezték egymást. Damiano több szólódalát is Dove ihlette, őt pedig egy szappan.
2: Befejezte?
0: Az énekesnő pedig a Zombie Lady című számában is közreműködött. Ó, azt a Zombie Lady-t azt szoktam átkám hallgatni az a kocsiban. De nem rossz. Nem rossz. Egyébként nem rossz. 31. Miles Smith és a Stargazing. Ez sem rossz.

0: Köszönjük Miles Smith és a Stargazing, köszönjük szépen, vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és folytatjuk a Kia Valli slágerlistát, persze csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiemelten befolyásos vezető a miniszterelnök a Time szerint. Idősebben vállalnak anyaságot a budapesti nők, mint a vidéken élők. Gyilkosság történt Budán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnöket a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók, mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
3: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8 ezer külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot.
2: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A körülmények alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, tették hozzá. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Rendezményt tartanak ma este 8-tól az MVM Dome-ban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Rendezményt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utca továbbra is csak a Szervíz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Szintén lezárták a külső sávot a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt a csatornát javítják. Lezárták a félútpályát az Esztergomi út és az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A változó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig. Csatorna javítás folyik. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Orsi a múltból hoz dalokat, a hét szerepe pedig Gwen Stefani, és ha nem tudjátok, hogy ki ő, akkor hallgassatok ide, mert majd mondom. Szőke, vörös sús, úgy néz ki, mint a fiatal Marilyn Monroe. Uh-huh. Majdnem Manson mondtam, néha biztos rá is hasonlít egy-két durva buli után. Folytatjuk a kiavalli slágerlistát a Jónás testvérekkel, ez a Szívás és a 30.

0: Max Quinzen kínlódó királyok könnye a 28. Sam Smith és Kim Petras Unholia pedig a 29. Na de, ez sem ahhoz képest, amit orsiozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 18 évet megyünk vissza az időben. Jason Mraz harmadik albumának előfutáraként jelent meg az I'm Yours, bár a dal története valójában korábban kezdődött. Egy demo változata már 2005-ben napvilágot látott. Jason ráadásul rendszeresen játszotta a koncertjein, így mire hivatalosan megjelent, a közönség gyakorlatilag már régi ismerősként várta. 2008-ból érkezik egy dal, amit valószínűleg néhány másodperc után együtt éneklünk. Jason Mraz, I'm Yours.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Köszönjük szépen, Orsi. Tényleg. Még ilyen dalokat hozzá, még.
1: Jól érzi magát?
0: Ez itt még mindig a Kiavalli Szegellista, még, ez még. És a hírt sztárja még mindig Gwen Stefani. Többet nem mondom, hogy még.
2: Köszönöm.
0: Egy hajszál választotta el attól, egyébként Gwen Stefanit, hogy Brad Pitt mellett ő legyen a női főszereplője a Mr. és Mrs. Miss című filmnek. Gondolom lecastingolták ők is. Ezt a lecastingolást igazából a levarrás helyett alkalmazzák a filmes dialektikában, de végül is Angelina Jolie lett a befutó. Őt mondjuk tényleg levarta a Brad Pitt, és azóta sem tartozik szerintem a 10 kedvenc ötlete közé.
3: Tiltakozom!
0: Ha Angelinának kellett volna. A sárga a kedvenc színe, mármint hogy Gwen Stefaninak. Egyrészt azért, mert boldoggá teszi, másrészt azért, mert hogyha mondjuk májbeteg lesz, akkor is tetszik majd magának.
1: Mi?
0: A sárga bármikor bármilyen formában jöhet. Ezt mondja ő, és igen, erre fejlesztették ki a Tena Lady-t. Eredetileg nem ő lett volna a No Doubt frontasszonya, de hogy ki lett volna, és aztán hogy lett ő, azzal folytatom majd élete történetét, de most jöjjön Robin Schulz és Barb's Better Times-ja, a 27. 10 helyet javított, úgyhogy nagy taps.

0: Teddy Swims és a The Door a 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Orsi pedig jön és hoz valami agyibasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Jöjjön egy kis rock vagy hard pop, nem is tudom, és nem is szeretném beskatujázni a Fish zenekart. Maradjunk egyszerűen annyiban, hogy jók, jó a stílus, jó a zene, és a dal is nagyon működik. 2016-ból jön a Fish és a Ne is figyelj rám. A címet azért ezúttal ne vegyék szó szerint.

0: Fish, te is figyelj rám! Mondja Fish, nem én mondtam, Fish mondta. Oké, rám figyeljél, mert hogy érkezik a hétsztárja Gwen Stefani. A No Doubt, a zenekar, ami ismertítette őt, vagy ő tette ismerti a zenekart, ez véleményes. Tehát a ska zenekarként indult. Kezdetben John Spence volt az énekes, Gwen csupán vokálozott.
1: Nocsa.
0: Tehát volt egy énekes, és Gwen pedig hátulról pillázgatott rá, hogy
2: leszek én még előtt.
0: Aztán a Manus 80. decemberében egy koncert előtt öngyilkos lett. Az előrekerülésnek egyébként ez egy elég általános módja, de nem a legkedveltebb. A No Doubt emiatt fel is osztott pár hétre, majd újult erővel visszatértek, akkor már Gwen Stefanivel az élen. Ismerte a dalokat, ismerte a szövegeket, ismerte a gázsit, és előlépett. Az áttörést 95-ben kiadott harmadik lemezükkel érték el, a Don't Speak 16 hétig volt a Billboard lista legjobbjai között.
1: Szép munka.
0: Innen folytatom, de most jön Kató néni és Jani bácsi a Tündelines Affal a 24.

0: Ellen azt hiszem a 22. volt, Lady Gaga pedig az Abraka Zabrával a 23. Orsi jön, és a dzsibbasztás a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Maradunk 2008-ban, szeptember 26-án debütált világszerte a rádiókban Britney Spears 6. Circus című albumának első kislemeze, a Womanizer. És igen, elképesztő kimondani, de ez már egy 18 éves dal. Ráadásul nem is akármilyen rajtot vett. A Billboard 100-as listáján a 96. helyről egyenesen az első pozícióba ugrott. Ennél látványosabb előzést nehéz produkálni. Britney Spears következik, és a Womanizer.

0: Judy és a Womanizer. Oh, hát azt mostanában beszedtük egy páran.
1: Oh, igen.
0: Ebbe a kis játékos vetélkedőbe, amiből volt szerencsém és van szerencsém részt venni. Na de most nem erről beszélünk. 50-eseket a döntőbe! Hanem folytatjuk a kiavaldi slágerlistát.
1: Jó.
0: Margot Robbie közel 10 év házasság után is hivatalosan felvette a férje Tom
1: Achley
0: vezetéknevét. Hát nem csodálom, hogy gondolkozott egy 10 évet rajta. A brit cég nyilvántartásban már Margot Alice Achley néven szerepel. Ebben a névben van C, K, R, L, meg Y, és különböző A, meg E.

0: Szerintem ez cuki, amikor egy nő fölveszi a férje nevét. Én nem ilyen izét látok benne, nem ilyen patriarchális rendszer izét, hanem valahogy az van, hogy van egy leánykori név, és attól megválik, és az apja nevét, az apja átadja a legénynek, a legény átveszi az ő, és tudjátok így, ez egy szép, én szeretem.
1: Ez magánügy.
0: Én szeretem. Excellent, és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie, pedig a 21. azt is szeretem, tessék.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Gia Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választjon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace, Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace, Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.

0: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
4: Hát az, hogy cica feje van, uh-huh. És kutya farka, és kutya teste.
5: Hát igen.
6: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
4: Porci? Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagyis nem nyuszi.
6: Nem nyuszi. Nyuszi cica.
4: Miért nem cica nyuszi?
6: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszi. Hogy rajzolnál le?
4: Hát, hogy amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
3: A füle és a teste...
4: Nyúl!
3: Por!
4: Igen,
6: por! Porrá lettünk.
1: Székre álló!
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
0: A reklám után...
7: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.
1: Elszállt egy év, se csókolt épp úgy égen, már nem kísért meg új érzés.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Sláger DJ Nási Attilával.
1: Csak egy nap van, csak egy nap van, ami más, mint a többi. Más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe, nézd körbe. Hiszen mindenki itt van, akit szeret. Itt van, akit szeret. Csak egy nap van, csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt. Most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, csak egy nap.

0: Sláger DJ Náksi Attilával.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét ki.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, titkosíthattak egy hazai katonai UFO észlelést. Egyre durvulnak a diák tüntetések Franciaországban, ezreket tartóztattak le. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Közlekedési projektekkel pályázik Magyarország az Európai Unió egyik finanszírozási programjában, köztük a budapesti és a kölni repülőtér fejlesztésével, valamint a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítésével. A beruházásokra összesen több mint 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne a kormány. A programban a korábbi pályázati körökben fel nem használt uniós forrásokat osztják újra, írja a 444. A hat projekt tervezett nettó összköltsége összesen közel 40 milliárd forint. Ehhez Magyarország 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne, a hazai költségvetés pedig 9 milliárd forinttal járulna hozzá. Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A beruházás biztonsági rendszere körül korábban vita alakult ki. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibákat, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Titkosították azt a jelentést, amit egy magyar katonai repülőgép pilótája adott le a Honvédelmi Minisztériumnak egy UFO észlelésről. Erről ír egy amerikai földönkívüliekkel foglalkozó internetes oldal. Az általuk nyilvánosságra hozott beszámoló meglehetősen részletes, és még egy állítólagos videófelvételből is mutattak fotót, amin a csészeaj látható, adta hírül a Blick. A pilóta egy felderítőgépet vezetett, ezért az azon rendszeresített eszközökkel videóra vette a jelenséget. A felvétel a hírek szerint a történtek után a Honvédelmi Minisztérium birtokába került, ők pedig titkosították a jelentést és a videót is, amiből a katona mégis meg tudott mutatni egy kockányit. A lap kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de egyelőre nem kaptak választ. A fővárosi főügyészség szombaton kezdeményezte a második kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását, írja a fővárosi főügyészség sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége. A budapesti rendőrfőkapitányságra csütörtökön este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és a mentők, miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak, majd a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Csak pénteken több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, hatósági adatok szerint hétfő óta már több mint 5000 őrizetbevétel történt. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek minden este ebben a műsorban, akik valamilyen úton, módon képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma meglátogatott és bizalmat szavazott itt a stúdióban nekem, nagyon is képes hatással lenni, nem csak a kulturális életre, sokkal többre által. A Túrcsán Nemesét köszöntöm nagy szeretettel, a 100év.hu alapítóját. Örülök neked, hogy jöttél, már rég találkoztunk.
2: Köszönöm a meghívást, igen, jó látni.
1: És hát amikor találkoztunk, akkor még Kék Zóna projektnek hívták a missziódat.
2: Igen, igen, de közben volt egy változás. Azért váltottunk nevet, mert nagyon sok jogi megfelelés lett volna, hogyha megmarad a nevünk. Ugye a kék zónák azok a területek a világon, ahol kiemelkedően sokáig élnek az emberek, és ezt amerikai kutatók nevezték el így ezeket a régiókat, nagyon egyszerűen, ahol nagyon sok volt a 100 év felettiek aránya, azokat kék pacával jelölték, ebből lettek a kék zónák. Viszont olyan sokan kezdtek el világszerte élni, visszaélni magával a kék zóna kifejezéssel, hogy szigorítások voltak.
1: Így visszaéltek vele.
2: Ami minket is elért, tehát összességében mindenkinek szigorították a szabályzatokat, nem lehet már használni a kék zónát, mint főnevet. És mi úgy voltunk, hogy egy kicsit előre futunk, akkor még a nagyobb változások, fejlesztések előtt nevet váltunk, így lettünk 100év.hu, a hosszú élet magyar kultúrája.
1: Na, a hosszú életnek meg mindenki szeretne, vagy vágyik. Azt látod egyébként, hogy vágynak rá? Mit tapasztalsz jártadban, keltedben?
2: Vágynak rá, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy ki szeretne 100 évig élni, viszonylag kevesen teszik fel a kezüket. De ha már a kérdés úgy hangzik, hogy ki szeretne hosszú ideig egészségben élni, akkor már nincs olyan, aki nem jelentkezik. Ez igazolja azt, hogy vágynak az emberek a változásra, de nem mindenáron. Szeretnének sokáig élni, de egészségben.
1: Jó, az fontos. Na ezért tesztek ti ezzel a misszióval. Nem véletlenül találkoztunk, mert lesz egy gálátok. Nem is akárhol, ugye, a Gundelben?
2: Igen, a Gundel egyébként partnerünk lett, és arra gondoltunk, hogy van már mögöttünk 3 konferencia, de szeretnénk most egy olyan gálát, ahol elismerjük azokat a cégeket, vállalkozásokat, akik egyébként a kék zóna valamelyik pillérén tettek le maradandót az asztalra, legyen az akár élelmiszeripar, rövidellátási lánc, akár generációk összefogása, akár egészségügy, prevenció, fenntarthatóság, ökológiai lábnyomcsökkentése, vagy a generációk összefogása. Így arra gondoltunk, hogy most az idei évnek egy méltó zárása lehet egy olyan gála, ahol ezeket a vállalkozókat, cégeket ismerjük el, és reméljük, hogy nem csak annak az egy napnak szól majd az az esemény, hanem egy hosszú távú együttműködést tud kialakulni azokkal a cégekkel, akik nem csak egy évben, hanem már a következő 100 évben gondolkodnak, és maradhatók.
1: De itt mennyi múlik rajtad és rajtatok a munkatársaiddal?
2: Pontosan mire gondolsz?
1: Hát az irányításban, hogy őket, vagy összehozni őket, tehát te azért valahol olyannak is vagytok, vagy a csapatoddal, mint egy olvasztó tégely. Közösséget építesz, összehozod arra érdemes embereket.
2: Abban egy kis előnyünk van, hogy az elmúlt másfél évben közel 80 szakemberem lett a projektben. Munkacsoportjaink lettek, és a 80 szakember 80 kapcsolati hálója nyílik meg. Elkezdtünk együttműködni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, több nagy egyetemmel, tehát remélem, hogy ilyen szempontból lesz érdeklődés, már csak azért is, mert valóban az a cél, hogy utána közösen alkossunk valami maradandót, legyen az akár az építőipar, akár az élelmiszerlánc, vagy az egészségügy és prevenció. Úgyhogy remélem, hogy össze tudunk fogni, és valóban megtaláljuk azokat a cégeket, akik tenni akarnak.
1: Most már hány évet ölelünk föl egyébként? Mióta van ez a küldetés?
2: 2024 májusában jött az ötlet, illetve inkább azt mondom, hogy júniusában, hogy szeretném megcsinálni ezt a... Valaki missziónak hívja, valaki nagyon nagy üzleti lehetőségnek, a kettő ötvezete ez valójában. Abban az évben, októberben indult hivatalosan a vállalkozás, tehát most lesz 2 éves.
1: De sok minden történt veled az elmúlt
2: minden
1: időszakban. Hát a jó dolgokra vagyok kíváncsi.
2: Nincs olyan vállalkozás, ahol csak jó dolgok történnek, hát, de olyan nagy mennyiségben vannak a jó dolgok, hogy mindig erre kell koncentrálni. Bőven elnyomják. A legnagyobb változás az, hogy hogy eltelt egy év a mintatelepülésekből, az első három mintatelepülésből, és bejöttek az újak, sőt most lett kettő pilot településünk is.
1: De most az mit jelent a ti esetetekben?
2: Azt láttuk a mintatelepülésen, hogy elképesztően az érdeklődés, rendkívül motiválóan áll hozzánk a településvezetés, de sokszor láttuk azt, hogy amíg ott vagyunk, addig mennek a dolgok, és amikor elengedjük a kezüket, akkor van megtorpanás. És azt láttuk, hogy nem feltétlenül a mi hibánk, nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem valahogy más szokásokat kell kialakítani máshogy, és a pilot település azért jött létre a két településsel, hogy ott azt vizsgáljuk, hogy nélkülünk a település hogyan tud elindulni a fejlődés útján, és hogyan tud önjáró lenni akár már a kezdetektől, és mi háttérben koordinátorként ott vagyunk, de nem rajtunk múlik. Itt a cél az, hogy egy évig teszteljük ezt a know-how-t, majd utána nyilván piaci jelleggel, de bármelyik település át tudja venni. Még a mintatelepülésen ott vagyunk a vérkeringésben, főleg mi diktáljuk az irányokat, és ők követnek minket. Ott sokkal több mindent teszünk bele mi, még a pilot településen valóban a halászat, nem pedig a hal a lényeg. De mind a kettő nagyon fontos kutatás szempontjából, és mind a kettőnél nagyon hálásak vagyunk az embereknek is, és a településvezetőknek is.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy egy picit nyisd ki az ajtót, kérlek, hogy belelássunk a kulissza titkok mögé, hogy ez hogy működik ilyenkor a polgármestereknek? Kell mellétek állniuk? Vagy nem feltétlenül?
2: Amikor elindult a projekt, és kiválasztottam a három települést, akkor igen, szerződtem az önkormányzattal, viszont kérés volt az is, hogy ne tegyünk politikát a projektbe, ezért utána ők egy kicsit lépjenek hátra. És mi kommunikáltunk az emberekkel, mi tartottuk a lakossági fórumokat. Főleg fontos volt ez egy olyan időszakban, amikor a politika egyébként is egy kicsit áthatotta az egészet. Úgyhogy ott vannak, részt vesznek, és rendkívül nagy biztonságot ad az, hogy újra tervezhetünk, ami egy úttörő, innovatív dolognál, az rendkívül fontos, hogy például most a régi településeknél azt mondtuk, hogy akkor jön a 2.0, mert azt látjuk, hogy van egy megrekedés, és mi is akarjuk, ők is akarják, nem feltétlenül hibát követtünk el, hanem tanulnunk kell abból, hogy merre menjünk tovább. És az rendkívül megnyugtató, hogy mindennél azt mondják, hogy ott vagyunk mögöttetek, csináljuk, és a lakosok is így állnak hozzá. És ez nagyon-nagyon jó érzés. Meg az is, hogy amikor én kétségbe esem, hogy nem úgy mennek a dolgok, akkor megnyugtatnak, hogy olyan sok minden történt, amiről ti nem tudtok, és nem történt volna, ha ti nem vagytok itt.
1: Na hát ezek az igazi.
2: Ezek nagyon-nagyon jó visszajelzések.
1: Pont ezért is érdemes. Mennyire értik a lényeget?
2: Azt gondolom, hogy a lakosok igen a mintatelepülésen, viszont a mintatelepülésen túl kevésbé, és ez azért is alakult így, mert hogy annyira szertágazó lett a projektünk az elmúlt egy évben, hogy sokszor nekem is nehéz volt követni.
1: Aha.
2: Olyan gyorsan reagáltak a cégek, a vállalatok, hogy ha-hó, mi is itt vagyunk, ne felejtsetek el minket, ha napi 8 órát töltenek az emberek a munkahelyen, akkor nem elég otthon szokásokat változtatni, céges szinten is kezdjünk el. Jöttek főleg az ESG miatt a cégek, hogy hú, nekünk fontos lett az ökológiai lábnyomcsökkentés, a fenntarthatóság, tudtok-e segíteni? Jöttek a települések, akik nem mint a települések, hogy nem szeretnének kimaradni belőle, és hirtelen azt láttuk, hogy mindenhonnan jönnek az igények, ezért lettek a munkacsoportok, és pont most tartunk ott, hogy a nagy zajban nálunk is ilyen új alapokat kell lerakni, és nagyon egyszerűen, érthetően kell kommunikálni minden felületen, más célcsoportnak, és minden felületen máshogy, hogy lássák, hogy pontosan mi ez, mit szeretnénk.
1: Kozán Mislány az egyik ilyen?
2: Az új, igen.
1: Jó, ez már az új. Elmondtok a pontos településeket?
2: A korábbi települések Noszvaj, Nagyréde, Nagykovácsi. Itt Nagyrédén és Noszvajon hosszabbítjuk a projektet. Az új mint a település lenti Kozár Mislány és Mátrafüred a pilot település, és nagy valószínűséggel Dunakeszi lesz a pilot település.
1: Na, hát Pest megyés.
2: De egyébként Pest megyében nagyon sok lehetőség lesz, mert hogy Pest megyében indulnak majd el a programjaink a magánszemélyeknek. Lesz egy nagy eseménynaptárunk, és ott nagyon sok programra tudnak jelentkezni, ez főleg a budapestieknek jó, illetve hát a Gálán Kispest. Sőt, az élelmiszeripari munkacsoportunknak az elnöke vezetője most csinálja meg a mentes péksütemények és kenyerek versenyét október 16-án, ami szintén Pest, és október 5-ig lehet rá
1: jelentkezni. És szintén hozzátok kapcsolódik.
2: Azt hozzájuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, de mivel Péter a jobb kezünk a projektben, és ő az élelmiszeripari munkacsoportunk vezetője, ezért remélem, hogy mi is egy kicsit hozzátok járulni.
1: Azért mondom, hogy kicsit hozzátok is. Mert ahogy itt nagyon szép az oldalatok egyébként, 100év.hu számokkal. Mondom a hallgatóknak, rendszeres testmozgás, mentális jólét, táplálkozás, közösség, ezek mind-mind fontos hívószavak, de és ezt értsd jól, kérlek, amit mondok, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor már el vannak devalválva ezek a hívószavak. Váltsunk életmódot, és társai, már van, ahol szitok szó. Tehát mi az a plusz, amit ti ezzel hozzá tudtok tenni a fitness guruknál?
2: Én azt gondolom, hogy a terepmunka az nagyon erős nálunk, sőt most fejlesztés alatt van, most kezdődik az applikációnak a fejlesztése, ami nem csak magánszemélyeknek lesz, hanem cégeknek, településeknek, de még kórházaknak is. Uh-huh. A kórházaknál azt fogjuk tesztelni, hogy mik azok a betegségcsoportok, ahol nem a genetika volt a hangsúlyos, hanem a szokások. Uh-huh. Orvosokkal együtt elkezdünk szokásokat változtatni, és azt nézzük, hogy változik-e vele a várható élettartam. Úgyhogy ami nálunk erős, vagy legalábbis remélem, hogy mint a települések és a pilot települések tapasztalatait leszűrve erős tud lenni, most azért nálunk is még a gyerekbetegségek jönnek elő, az, hogy gyakorlati útmutatókat adunk, olyat, amit nagyon könnyen tudnak beépíteni a családok, a cégek és a települések a saját életükbe. Településeknél ez azért is nagyon fontos, mert az elmagányosodás 10 évvel csökkenti a várható élettartamot, és uh-huh. ebben a település nagyon-nagyon nagy segítőnk tud lenni a közösségi programok szervezésével. A cégeknél pedig az, hogy elindult, remélem, hogy van egy kis kezünk abban, elindult egy olyan szemlélet, hogy a cégek elkezdtek nem versenytársként, hanem stratégiai partnerként tekinteni egymásra.
1: Szuper.
2: És annyira jó összefonódások és kezdeményezések indultak el, akár a rövidellátási láncban, a közösségi étkezéseknél, ami új irányt tud adni valóban a hazai egészségfejlesztésnek és fenntarthatóságnak.
1: Nekem nagyon tetszik, amit itt írtok, meg kommunikáltok, hogy a hosszú élet titka az nem csak a döntésekben, vagy nem csak a genetikában egészen pontosan, hanem a mindennapi döntésekben múlik. Ami persze az a legnehezebb, hogy az ember tudatosan éljen. De mennyire kellett most saját magadat kiképezni? Mert ahogy most beszélsz, az elmagányosodás és mindenről, tehát itt ez azt jelenti, hogy azért te beleástad magad ebbe egész mélyen.
2: Bele is ástam magam. Ugye maga a projekt is egy személyes indítatásból indult, amikor azt hittem, hogy van egy daganatos betegségem, és másfél hónapig ebben a tudatban voltam, tehát maga a projekt is így indult egy személyes kihívásból, és amikor kiderült, hogy egészséges vagyok, hál' Istennek, akkor elkezdtem kutatni, hogy mik azok a szokások, amik azokat az embereket, népcsoportokat jellemzik, akik a legtovább élnek, de viszont a legnagyobb tapasztalás, és hogy válaszoljak a kérdésedre, az volt, amikor elindítottam a Kék Zóna 60 napos kihívást, és saját magamon kezdtem el tesztelni azokat a nagyon apró szokásokat, amiket Okinaván, Szardinián, Romalindán, Ikárián figyeltek meg a hétköznapi embereken, amik annyira egyszerű, pofon egyszerű dolgok voltak, hogy elkezdtem minden nap hegynek felfele sétálni. Hogy elkezdtem fél lábon állni otthon néhány percig, hogy elkezdtem átszokni bizonyos tevékenységeknél a bal kezemre, hogy elkezdtem naponta 10 percet a földön ülni, és ezek ilyen nevetségesnek tűnő apró változások.
1: Látod, most mondod ezt, most már én is felállok akkor egy picit. Ne üljek, hanem valami történjen, de azért mesélj ezekről, mert ugye nem titkolt célom ezzel a beszélgetéssel, hogy adjunk a hallgatóknak egy-két ilyen praktikumot. Na ez már az, tehát akkor megyünk fölfelé.
2: Igen.
1: Hegynek, vagy lépcsőzünk, az is jó?
2: Én a Kék Zónát másoltam, és ott tudod, a szardiniai emelkedők vannak.
1: Okay.
2: Tehát én minden nap megnéztem, hogy milyen Kék Zónást szokást vezetek be. A fél lábon állás, az képzeld, Okinaván nagyon jellemző. Magyarországon rendkívül magas az egyensúlyvesztésből fakadó elesések, abból származó combnyaktörések, és sajnos az abból következő halálesetek száma. amit ilyen egyszerű dolgokkal meg tudnánk előzni, hogy elkezdünk naponta pár másodpercet, majd pár percet fél lábon
1: állni. Tehát ez igazán nem megerőltető.
2: Nem megerőltető. Mm. Olyan apró szokásokat lestem el, hogy elkezdtem máshova helyezni a csészéket, hogy fel kelljen nyúlni és le kelljen ereszteni többször a kezemet egy nap. Azért mondom, hogy banális dolgok ezek, viszont elképesztő sokat adtak ahhoz, hogy energikusabbnak érzem magam, hogy jobban érzem magam.
1: Összeadódtak.
2: Összeadódtak, ez a kamatos kamat az ilyeneknél, és ami a legjobb volt, hogy elkezdtek írni számomra idegen emberek, hogy teszik ki a hűtőre és csinálják velem. Elkezdtünk közösségi programokat csinálni, közösségi sétákat. Úgyhogy a legnagyobb változás a nagyon apró dolgokban van.
1: Na, elhiszem, de egy szavad ne feled, a balkezes cserét azt még nem mondtad el, hogy ez miért fontos?
2: Ez pedig a demencia megelőzés miatt, képzeld el.
1: Komolyan?
2: Mi például mint a településeken vittünk egy perc és nyersz vetélkedőket az idősebb generációnak, és ezt nem úgy akartuk megtenni, hogy leülünk és beszélünk a demenciáról, hanem viszünk olyan gyakorlatokat, amik észrevétlenül tudják őket fejleszteni, segíteni, úgyhogy közben jókedvük van, nevetnek, közösségben vannak. Úgyhogy nagyon sok olyan mozdulatot tanultam el én is, ami remélhetőleg segít abban, hogy minél tovább friss legyek szellemileg. Ebben tud segíteni.
1: Van itt egy csomó praktikum egyébként. Úgyhogy kedves hallgatóink, aki kedvet érez, az 100év.hu számokkal. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, Túlcsa Nemesének még inkább. Örülök a 100év.hu alapítójának, akik csuda dolgokat tesznek, csinálnak munkatársaikkal pont azért, hogy mi tovább éljünk, vagy mindannyian tovább éljünk. Rengeteg jó rendezvényetek van, amiket látok. A centenáriumi klub, az egyéb összejövetelek, ezek mind a közösségépítés egyében is zajlanak, ugye?
2: Igen, pont most, amit felsoroltál, az céges szinten.
1: Uh-huh. De hát jó, igen. Az is fontos, mert mind hat ránk.
2: A Centenárium Klub nekem a kedvencem. Ez egy ilyen vasárnapi ebédnél pattant ki a fejemből. Ugye a centenáriusok azok, akik 100 év felett élnek. Uh-huh. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon mi a közös a világ kék zónáiban élő 100 évesekben, és azokban a cégekben, akik legalább 100 évesek. És elkezdtem összeszedni, hogy a tradíció, a hagyományok tisztelete, a közösség ereje, a generációk összefogása, hiszen egy 100 éves cég több generációváltást megélt már, és akkor jött az ötlet, hogy szedjük össze Magyarországon azokat a cégeket, Budapest környékén is, így lett a Gundel a partnerünk, akik legalább 100 évesek, és mondják el a hosszú élettitkát, tanuljunk a bölcsességüktől, és tegyünk szerethető dolgokat melléjük. Például, ha mesélhetek erről, hogy a Gundelnél most mi indul el, a településeknél elkezdtük megvalósítani a pletykapadokat, majd ebből lettek a beszélőpadok, ami azt jelenti, hogy elkezdtünk interjúzni idősekkel, kérdezzük őket szerelemről, megküzdésről, kitartásról, hosszú életről, megcsalásról, mindenről, és ebből csináltunk egy összevágást, és hogyha valaki lentiben most jár, akkor az önkormányzat előtt van egy installáció, ahol az idősebb generáció fotói vannak, mellette van egy pad és egy QR kód, és hogyha befotózod a QR kódot, akkor ezek a szerethető sztorik jönnek elő.
1: De jó.
2: És a Gundelnél arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk majd interjúzni azokkal az idősekkel, akik 50-60 éve ott randiztak először. Uh-huh. Mondják el, hogy mi történt velük azóta, milyen lett az életük, mikor jártak egyébként azóta a Gundelben, járnak-e oda. Úgyhogy a Centenárium Klub nem csak arról szól, hogy elkezdtük összeszedni azokat a cégeket, akik az arcai lehetnek a projektünknek, ha már 100év.hu, hanem hogy összefogjanak úgy azok a cégek, akiknek van dolguk egymással, de egyébként önmaguktól nem gondolnának arra, hogy leüljenek egy asztalhoz és szövetkezzenek. Uh-huh. Igen.
1: De hogy akkor ezek szerint szövetségesnek tekintik ebben a projektben egymást?
2: Így van. Ugye nem csak Centenárium Klubunk van, hanem 100év.hu hivatalos helyszín, amik most még főleg medikálcenterek, szállodák, éttermek, nagy hotelekkel szerződtünk. Ilyen például a Termál Hotel Balance, de Budapest környékén is most tárgyalunk több hotellel. És hát elindult, ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát hogyha valamire nagyon nagy szükségünk van, akkor az most a tőke. Úgyhogy elindult a 100 év, 100 nap, 100 milliós kampányunk, ami még tart.
1: No, de valószínűleg láttad ennek a folyamatnak a lépcsőfokai stációit, hogy elindultál, egyetem bíztak benned az elején? Tehát mennyire voltak nyitottak a projektre?
2: Érdekes módon, hogy a kezdetektől, vagy legalábbis vak voltam, és nem láttam a hitetlen tekinteteket, talán ez is lehet, de annyira gyorsan felkapta a sajtó, a média és a szakma a fejét erre, tetszett az embereknek, hogy alulról jövő kezdeményezés, hogy olyan voltam, mint a szomszéd lány, hogy nem volt benne modorosság, nem volt benne sallang, hanem azt mondtam, hogy figyeljetek, kitaláltam, nem tudom egyedül megcsinálni, fogjunk, összecsináljuk meg, ez nagyon tetszett az embereknek, és az a szakmaiság, amit beletettünk, az pedig tetszett a cégeknek. Úgyhogy biztos voltak hitetlenek, csak annyira elvakult voltam, hogy ezeket a mondatokat nem hallottam meg. Most azt gondolom, hogy már mindenki hisz abban, hogy ebből egy nagyon nagy dolgot lehet csinálni.
1: De a lendületed, a lelkesedés az ugyanúgy megvan, mint az elején?
2: Megvan, nem is lehetne ezt úgy csinálni, ha nem lenne meg. Hiszen azzal, hogy hirtelen ilyen nagyok lettünk, sokszor gondolkoztam azon, hogyha valaki néhány évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy ugyanolyan nehézség tud lenni egy hirtelen növekedés, egy hirtelen fejlődés, mint a stagnálás, vagy a hanyatlás, akkor mosolyogtam volna rajta. De tényleg hirtelen növekedni az nagyon nagy kihívás. Ha egy másodperccel elveszíteném a lelkesedésemet, a hitemet, akkor hát mindig fejétől bűzlik a hal, akkor dönteni a csapatot. Úgyhogy nincs olyan. Olyan van, hogy fújok egy nagyot, kipihenem magam, és azt mondom a csapatnak, hogy most két napra vegyétek át, hogy tudjak regenerálódni, pihenni, és akkor felhívom valamelyik partnerünket, valamelyik hotelt, hogy hagyj pihenjek náluk egyet. De nem lehet.
1: Megvannak a módszerek.
2: Meg.
1: Rá. Ilyen szempontból. A névváltásból nem volt probléma? Vagy nem a név a lényeg?
2: Azt gondolom, hogy az üzleti partnereink örültek ennek, mert a 100év.hu, a hosszú élet magyar kultúrája ad egy tartást. Már maga a logunk is szerintem nagyon-nagyon szép lett.
1: Igen.
2: Mint a településen elkövettük azt a hibát, hogy nem kommunikáltuk gyorsan vagy egyértelműen, szerintem ott okozott zavart. De ezen túl lehet lendülni, tehát ott sem a név a lényeg. Jogi szempontból muszáj volt meglépni, nem lett volna biztonságos azzal tovább menni. Kék zóna nélkül nem lettünk volna ismertek, nem tudták volna, hogy mit akarunk.
1: Tehát jó volt ez így.
2: Jó volt ez így, de a 100év.hu meg pont nagyon jókor jött. Egy új lendületet, egy frissességet adott, és egy kis tisztaságot a zajban, mert hirtelen annyira megszaporodtak a longevity kék zóna cégek, kezdeményezések, hogy azt éreztem, hogy kezdünk elveszni benne, és ez megint úgy kiemelt minket a tömegből. Úgyhogy örülök neki. Bár volt szívroham, amikor jött Amerikától a levél, pont lenti fele tartottam, hogy nevet kell változtatnunk, és következő délelőtt már megvolt az új logónk, meg volt az új név is, meg volt minden.
1: Olyan sokáig nem tartott akkor a szívroham.
2: Egy lábon kihordtam egy nap alatt.
1: Hamar reagáltál rá. De hát pont ez a lényeg, itt is a reakció, nem? Az egész misszióban, hogy megkeresitek őket, vagy ők rátok találnak, és hogy lépnek-e. Minden a döntéseken múlik.
2: Hát,
1: tudod, a nyitottság.
2: Darwin mondta azt, hogy nem a legokosabb, nem a legszebb, nem a legerősebb marad életben, amikor a legfogékonyabb a változásokra. Ez a vállalkozói létre pedig hatványozottan igaz.
1: Én nagyon örülök neki, hogy azt mondod, hogy az elejétől meg se hallottad egyébként a hitetlenkedőket, mert ez azért nem akármilyen optimizmusra, meg ebben az igazi, nem tudom, harcnak hívjam, hogy mész előre a dzsungelben, és nem nagyon érdekel, hogy mi van ott körülötted, hanem a célért teszel.
2: Remélem, hogy nem harc ez, de igen, tehát pláne egy vezetőnek, ha egy vezető nem eltökélt, akkor nincs mögötte hadsereg, már pedig nekünk rendkívül jó szakembereink vannak az élelmiszeriparban, a nagyon jó orvosaink vannak, életmódorvos, dr. Szolnoki Niki, egy rendkívül nagy kincs nekünk, Szabolcs Péter, aki az Agrárgazdasági Kamarának, a mentes munkacsoportjának a vezetője, töri az utat előttem nagyon sokszor, és hát vannak nagyköveteink, Gajdos Tamás, Csomor Csilla, Kemencei Kitti, Szabolcs Péter a szakmai nagykövetünk, akiknél egyébként, ha megrettennék, lehet, hogy el is veszíteném a hitet, vagy elveszítenék a hitet, de ez nem jelenti azt, hogy nem fújhatunk, nem pihenhetünk meg, és nem mondhatjuk azt, hogy mi is emberből vagyunk, és most kell egy kis szünet, De összességében a vízió az meg kell, hogy maradjon, és a célkitűzés.
1: Jó, nyilván a dzsungelharcot azt a hétköznapokra értettem, az életre, ami körülöttünk van. Hát nem attól kell, hogy megóvjatok minket ezzel az összefogással? A hétköznapok őrületei ellen.
2: Én azt gondolom, hogy amiben tudunk nektek segíteni, az az, hogy megmutassuk azt, hogy lehet úgy élni hosszan egészségben, és ez mindegy, hogy hány év. Uh-huh. Most megcélozzuk a század, de mindegy hány év, hogy az ne legyen keserves, ne legyen bonyolult, ne legyen követhetetlen, ne legyen drága, és leginkább ne egy fellángolás és divat legyen.
1: Javos.
2: Hanem olyan apró mindennapi szokásokat változtassunk, amitől egy túlterhelt cégvezető is jobban érzi magát, egy 3 gyerekes családanya, és az is, aki egyébként egyedül éli a mindennapokat. Most kezdjük el mi is a nagy zajban ezeket a tiszta közvetítéseket adni, mert eddig így az alapozás volt, és talán rajtam kívül lehet, hogy nem is látta át más a projektet, úgyhogy rendkívül nagy feladat most az, hogy láthatóvá tegyük azt, amit az elmúlt másfél évben csináltuk, és tényleg nagyon egyértelmű legyen, hogy, hogy mit csinálj ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben.
1: Jó, hát ez fontos, az útmutatás is, hogy tudjuk, hogy egyáltalán merre, meg milyen irányba induljunk. Mennyire látod most előre a jövőt? Mennyire tudtok előre tervezni ezen a területen?
2: Most már tudatosabban tervezünk, mert eddig sodrottunk nagyon sokszor, és egyszerűen bedaráltak minket minket se hagyjatok ki. Ezért jöttek a munkacsoportok, és minden munkacsoportnak saját vezetője lett. Uh-huh. Egy élelmiszeripari munkacsoportban ahhoz az ágazathoz szükséges szakemberek vannak. Még a fenntarthatósági munkacsoportunk, ami egyébként főleg majd Budapesten fog nagyon sokat dolgozni, ahol azt nézzük meg, hogy nagy közösségi, nagy irodaházak, társasházak tetején, hogy lehet például közösségi tereket, közösségi kerteket létrehozni, az esővízgyűjtés hogyan lehet megoldható, hiszen a hosszú élet az ezeken is múlik a környezetünkön, de felesleges egy életmódorvosnak átlátnia a kék tetőket, vagy a zöld tetőket. Úgyhogy a tudatosság az most már elengedhetetlen, eddig a hív mit és a lelkesedés, most már a rendszer és az egésznek a komplexitása az megköveteli, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten csináljuk.
1: No, a Gunderről még pár szót ejtsünk így a vége felé. Pontosan mikor van?
2: December 8-án, és november 15-ig jelentkezhetnek azok a cégek, vállalkozások, de akár a külön díjra magánszemélyek, akik úgy érzik, ha már 100 év pontú, hogy olyat tesznek le az asztalra, ami 100 év múlva is érték lesz. Uh-huh. Legyen az akár élelmiszeripar, fenntarthatóság, generációk összefogása. Értékes díjak lesznek, és ami a legfontosabb, amit ugye már hangsúlyoztam, hogy nem az a cél, hogy azon az egy napon találkozzunk, hanem hogy kezdjünk el közösen gondolkodni azon, hogy esetleg a munkacsoportjainkba hogyan tudjuk őket becsatornázni. Szerintem ezt a projektet nem lehet kisajátítani. Ez nem egy olyan, ami egy egyszemélyes misszió vagy küldetés tud lenni.
1: Megmondom, nem is lehetne egyedül, nem?
2: Nem lehetne.
1: Nehéz lenne.
2: Itt minél több szakma bekapcsolódik, annál nagyobbat tudunk segíteni, és annál szakmaibb lesz az egész.
1: Mennyi szakma van most, azt úgy megvan? Vagy már nem is lehet összeszámolni?
2: Munkacsoportból 60. És szociológus, településkutató, társadalomkutató, most például indul újra a településeknek a rócsó. Reméljük, nagyon sok Budapest környéki település fog bekapcsolni a rócsóba, aminek a lényeg, hogy ott töltünk a településen 2-3 napot 4-5 szakértővel, és nézzük meg, hogy egy település mit tud tenni azért, hogy fenntarthatóbb legyen, élhetőbb legyen, növelje a várható élettartamot, és közösségeket építsen, csökkentse az elmagányosodást, kimozdítsa a fiatalokat a 4 fal közül a telefon mögül, kimozdítsa az időseket. Gyalvó városban ez még fontosabb tud lenni, amikor az emberek tényleg csak aludni járnak haza. Úgyhogy a Budapest környéki településeket most nagyon-nagyon várjuk, és jelentkezzenek a rócsunkra.
1: Nemes a cél. Minden féle szempontból. Tehát akkor vegyük végig az összes elérhetőséget, jó? 100ev.hu.
2: Bárhogy írják be, számmal, betűvel, elérnek. Mindent megoldottunk, bárhogy írja be, ékezettel, ékezett nélkül hozzánk jut.
1: Oké, a közösségi oldalakon is ugyanúgy ott vagytok, és már 100ev.hu névvel.
2: Így van.
1: Jó, Azt mondod, hogy roadshow-k is lesznek, tehát minden pontos információit megtalálható.
2: Így van, igen, igen.
1: Nálatok. A Gunderre ki tud jelentkezni egyébként? Bárki, aki most a hallgatók közül kedvet érez?
2: Nem kell lezárt üzleti év, nem kell semmi olyan követelmény, ami egy nagy pályázatnál előírás. Itt tényleg az a cél, hogy ismerjük meg azokat, akik tenni akarnak, és meglátjuk, hogy közösen tudunk-e tovább gondolkodni. Nekik pedig azért jó a kapcsolatépítés mellett, mert egymástól is tudnak tanulni, bemutatkozhatnak a szakmának, és a szakma el tud kezdeni különböző ágazatonként ismerkedni egymással. Nekünk a nagyon nagy előnyünk az, hogy leültettünk egy asztalhoz nagyon sokszor már olyanokat, akiknek azt gondolták, hogy semmi dolguk nincs egymás, és kiderült, hogy de mégis. Amikor például leültetjük az éttermeket a Szabolcs Péter segítségével, a kistermelőkkel, a kosárközösségekkel, az őstermelőkkel, vagy leültetjük a több szakmát egy asztalhoz, és azt nézzük meg, hogy na, itt van mondjuk egy gyár 300 dolgozóval, gyakorlatilag semmi sem adott ahhoz, hogy javítsuk a várható élettartamot, nem motiváltak, mit kezdjünk közösen, mert hogy számos ilyen gyár van, és legyinteni rá, hogy ez nem a mi területünk, mi a könnyű utat választjuk, az a legegyszerűbb, mondjuk egy gyár van, mit lehet, úgyhogy most elindul egy ilyen kezdeményezés.
1: Hát és milyen jó, tényleg elképesztő bizalomépítő képességed, meg képességetek lehet, mert én azt gondoltam már, hogy ezek a cégek, cégvezetők, a döntnökök olyan szinten bizalmatlanok, hát itt már minden volt az elmúlt években, különböző közösség építés, de meg ilyen networking, üzleti reggelik dögivel már szerintem annyi helyre hívták őket, és annyi helyben csalódhattak, de valószínűleg a jó ügy, amit hozzátettetek, meg a bizalomépítő képesség, ez így hatott.
2: Igen, ez is benne van, illetve az, hogy rengeteg hurok szorul a nyakukon a rengeteg megfelelés miatt, a sok 3-4 betűs legyen az akár ESG, vagy akár más, ami miatt nekik akár akarnak, akár nem kötelező elkezdeni figyelni ezekre a pontokra, és annyira nem tudják, szerencsétlenek, hogy mit csináljanak, vagy amikor jön egy ilyen cég, és azt mondja, hogy hopp, nekem van egy hulladékgazdálkodási szakértőm, van egy ESG tanácsadóm, vagy van egy biotechnológusom, biomérnököm, és lehet, hogy tudunk segíteni, vagy egy szállodánál az éróvés segítünk átlátni és betartani, bármennyire nehéz, akkor inkább segítőkéznek látnak minket, egyébként meg az ügy jó, szívesen támogatják, és egyre többen a saját életükbe is szeretnék ezeket beilleszteni.
1: No, hát akkor legyen ez a végszó, hogy minél többen illeszik be a saját életükbe. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Hát kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit emelse, és a kollégái beletesznek a nem mindennapi hivatásukba, azt a figyelmükkel viszonozzák. 100év.hu itt találnak minden pontos, fontos információt. Turcsa Nemesével beszélgettem, az alapítóval. Sok csillogó szempárat nektek. A Gundelbe is, meg mindenhol.
2: Köszönöm szépen.
1: Ami csak lesz. És akkor nagy baj nem lesz, hogy a tiétek is csillogni fog. Meg csillogjon az önöké is, kedves hallgatóink. Most folytatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez a Slágerkult.

árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: stars. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Turcsán Emesének. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert a Nemzetbiztonsági Bizottság, átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt

0: külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működő képességének és fizető képességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetségelnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszer használati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Érezd az

Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM. Sláger FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelték.

0: hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetség elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, ismét megyünk a Városligetbe, méghozzá október 4-én vasárnap este 19 órától, ahol ott a Városliget szívében, a Magyar Zeneháza koncerttermében érkezik a Kerekes Band, akik már a 3 évtizedet ünneplik, a Táncháztól a Csángó Bugig címmel. A Kerekes Band útja Magyarország és Erdély gyűjtőutaktól az autentikus moldvai gyimesi táncházakon át a világzenei nagyszínpadokig. Igen, 30 éve tölel fel, és szívből gratulálunk nekik innen az éterből, ez egy őrületesen nagy dolog. Mert hogy ez alatt a 30 év alatt hozták létre azt a hangzást, amely összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei szintéren, amelyet a szakma számos hazai és nemzetközi díjjal ismert el. A 2008-ban a Kultúrák közötti párbeszéd évének magyarországi nagykövetévé választott zenekar eddig 33 országban koncertezett, Jamaikától Kazasztánon át Japánig, Svédországtól az Egyesült Arab Emírségekig. 4 világkiállításon képviselték hazánkat, Zaragozában, Milánóban, Dubajban és Oszakában is. Hát most meg eljönnek, ugye ide a Városligetbe, hogy a fővárosi közönséget is elkápráztassák a 30 éves jubileum okán. A jubileumi buli egyébként a Kerekesben teljes alkotói ívét bemutatja, az autentikus népzenéből induló kezdetektől a táncházi közegen át, az egyedi ethno-funk hangzás megszületésétől egészen a nemzetközi világzenei fesztiválok nagy színpadáig vezető útig. Az est során a Kerekesben saját szerzeményei mellett megszólalnak eredeti népzenei dallamok is, Gyimesből, Palócföldről, Somogyországból. A koncert különlegessége, hogy betekintést enged az alkotói folyamatba is, megmutatja, hogy miként alakul át egy ősi pentaton népzenei motívum kortárs, energikus etno-funk kompozícióvá. És hát hogyan válik a hagyomány élő, jelen idejű produkcióvá?
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai, felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Kész konfliktust

0: Vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenleg rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, folytatódik a diákváros előkészítése, partner az állam és a főváros. Budapestre érkezik a jogállamiságot vizsgáló bizottság. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A Rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályán. Alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a